vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt 6 óra múlt nagyjából 4 perccel május 21-én. Ingyen mondhatnánk, mi gyorsan telnek a percek, órák, napok. Hát igen, és az idő nem lassul, mi sem pesszük. Köszöntjük a névnaposokat és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülni a világban, mert zajlik benne sok minden. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel. Tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Csodás üdörök reggelt, ez az Antrit reggel 6 óra múlt, olyan 12 perccel május 21-én. Kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé. Kis időjárás előrejelzés a Dukára, ahogy szoktam voltam mondani, ennél jobban, de most csütörtök van. Na, ez ilyen. Már most jó idő van itt Szekszárdon, olyan 12-14 fok környékén járunk, ha minden igaz, és ennél sokkalta jobb lesz, 25 fok melegünk is lehet akár, viszont érdemes felkészülni arra, hogy élénk lesz az északi szél, ez ronthat majd a hőérzetünkön, de attól függetlenül napos lesz majd az égbolt felettünk, aztán lesz egy nagy zuhanás, ha minden igaz, 5 óra magasságában, amikor hát beborul majd az ég, és még akár csapadék is érkezhet, úgyhogy délutánra, estére egy ilyen kis zsebesernyőt vigyen magával, az problémát talán nem okoz, majd egyébként koranyárias ruha divat tippünk napszemüveggel. Fontos még tudni a pollen terhelésről, hogy fenyőfélék és párizsfűfélék pollenjei okozhatnak problémát. Aztán menjünk tovább az orvos meteorológiára. Továbbra sem érkezik front a térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat, migrént, fejfájást, gyulladásos panaszokat és vérnyomás ingadozást egyaránt, úgyhogy erre is érdemes felkészülni. Jó, így készüljön, így kalkuláljon a mai nappal. És akkor kezdjük meg a világgal való ismerkedésünket. Tegnap este volt az Európa Liga döntője. Tegnap este volt az Európa Liga döntője, és az Aston Villa kiütéses 3-0-ás győzelmet aratott a Freiburg ellenében. A Birminghami futballklub ezzel 30 év után nyert újra trófeát. Azért egy tapsot megérdemel. Ami még ennél is durvább az, hogy az Aston Villát irányító Unai Emery 2014 és 16 között már zsinórban háromszor nyerte meg ezt a kupát, a Sevillával, 2021-ben pedig a Villarreallal is, úgyhogy ez már az ötödik, ha jól számolom? Igen, az ötödik Európa Liga kupája. Hát na, igazi specialista, mondjuk úgy. Aztán van egy kis helyi sportunk is, mert hogy első alkalommal rendezi meg a Szekszári Sportközpont a kis pedálosok nagy díját a magyar körverseny nyomában, utánpótlás tehetségkutató mountain bike kerékpáros versenyét, amelynek részleteiről most Kis Albertet, a Sportközpont sajtóreferensét hallja, ha minden igaz.
1: A Szekszárdi Sportközpont május 22-én 1 órától a Baka iskola melletti területen rendhagyó jelleggel kis pedálosok nagy díja a magyar körverseny nyomában elnevezésű tehetségkutató mountain bike versenyt rendez. A verseny célja elsősorban a tehetségkutatás, megismertetni, megszeretetni fiatalokkal a kerékpársportot, hiszen Szekszárdon nagy hagyománya van a kerékpársportnak, és most a Tour de Hongrie szekszárdi befutója után kicsit meglovagolva itt a kerékpársport utáni érdeklődést tartjuk ezt a versenyt a Magyar Kerékpár Szövetség támogatásával, és a kerékpáros szakosztályunk Schneider Gábor vezetésével elősegít nekünk a verseny lebonyolításában. A verseny alapvetően 2010-12 után születtetteknek szól, tehát kifejezetten fiataloknak. A mountain bike verseny egy füves területen lesz az ötös iskola mellett. Minden induló, minden versenyző ajándékcsomagot kap, természetesen a díjazottak, vagy helyezettek érmeddíjazásban is részesülnek, külön korosztályonként lesznek a rajtok, minden korosztályhoz a megfelelő távot kell majd letekerni ott a kijelölt pályán, és hát bízunk benne, hogy minél több fiatal kedvet kap a kerékpározáshoz, Szekszárdon újra olyan pesgő kerékpáros élet alakul ki, mint régen.
0: Kis Albertet hallotta, köszönjük neki, hogy elmondta a részleteket. No, hát nagyjából ennyi a világ. Kezdjük meg az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk a reggelünket, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
2: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és boldogságos névnapot ma Konstantinnak, Teofilnak, Mirellának és Andrásnak is. No, lássuk, a Konstantin a latin Constantinus rövidülése, ami a latin konstans szóból ered, a jelentése álhatatos, következetes, szilárd. A Teofil görög eredetű név jelentése Isten kedveltje, vagy Isten kedvelő, Isten barátja, valamelyik. A Mirella a latin olasz eredetű név, a Mira olasz becézi továbbképzése, jelentése csodálatos, az András pedig görög eredetű bibliai név, a latin Andreas névből származik, András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt, jelentése férfi, férfias. Na, sok-sok boldogságot akkor nekik, zenélünk névnapjuk alkalmából, aztán folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: órás csütörtök reggel 6:45-kor, május 21-én. Ez az Antrit reggel, és csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem. 1904-ben e napon a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, tehát a FIFA megalapítása zajlott Párizsban. 1980-ban bemutatták a Csillagok háborúja 5, a Birodalom visszavág című filmet az Egyesült Államokban. 2007-be ugrunk, amikor is a 2500. résszel lezárult a Kossuth Rádió 48 éve tartó népszerű sorozata, a Szabó Család. Aztán rengeteg nap van ma, mármint hogy rengeteg dolognak van a napja. Például Szegednek, mert hogy III. Károly 1719-ben e napon nyilvánította Szegedet szabad királyi várossá. És aztán még ma van a Magyar Honvédelem napja is, a 48-49-es forradalom és szabadságharc során. 49-ben e napon foglalta vissza Görgei Artúr csapataival Budát 3 hetes ostrom után, úgyhogy a Magyar Honvédelemre is emlékezhetünk ma. De ma van a TEA Nemzetközi Világnapja 2020-tól, illetve a Kulturális Sokszínűség Nemzetközi Világnapja is 2002-től kezdődően az ENSZ határozata alapján, úgyhogy rengeteg minden van ma. Nagyjából ennyi. Ez a rengeteg minden. Horoszkóppal folytatjuk, de még zenélünk, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Ez az Antri reggel, 11 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Hóforduló van, vagy hogy is mondják ezt, úgyhogy most már az ikrekkel kezdünk. Nem minden az, aminek elsőre látszik. Az ikreknek ma érdemes óvatosnak lennie a félreértésekkel, túl gyors következtetésekkel és azokkal az emberekkel, akik nem mondanak ki mindent egyenesen. Ugyanakkor ez a nap rendkívül erős álom és intuíciós energiát is hoz. Ebben a csütörtökben markánsan ott van a rák számára az önállóság és az elégedettség energiája. Lesz egy olyan pillanat, amikor ráébred arra, hogy valamiben már sokkal előrébb tart, mint korábban hitte. Ez kapcsolódhat munkához, pénzügyekhez, vagy akár érzelmi stabilitáshoz is. Energiának nem lesz ma hiány az oroszlán, egy kicsit könnyebben megy ma minden, mint szokott. Nem találja terhesnek azokat a feladatokat sem, amik pedig nem állnak olyan közel a szívéhez, és azokkal az emberekkel is megtalálja a hangot, akikkel egyébként nem könnyű a kommunikáció. A belső feszültség külső eseményekben is megjelenik, de éppen ez teszi lehetővé, hogy végre mozduljon valami. Nem szükséges mindent irányítani a szűznek, elég, ha a saját szándékához hű marad. A horoszkóp ma arra figyelmezteti a mérleget, hogy a bizonytalanság hosszabb távon jobban kimeríti, mint maga a döntés. Nem kell mindent azonnal megoldani, de érdemes őszintének lenni saját magával szemben. Egy helyzetben nem az fog győzni, aki hangosabb vagy keményebb, hanem aki nyugodt tud maradni. A horoszkóp arra is figyelmezteti ma a Skorpiót, hogy valaki körülötte érzelmileg érzékenyebb vagy ingerlékenyebb lehet, és ön sokat segíthet azzal, ha nem reagál azonnal indulatosan. Na, ilyen kis misztikus ez a mai horoszkóp, nem baj, folytatjuk majd a nyilassal. Előtte dalolunk egyet, maradjon velünk.

0: Ez az Antrics reggel 5 perc múlva nagyjából lesz majd 7 óra május 21-én csütörtökön, úgyhogy folytassuk a horoszkópot. Ott hagytuk abba, hogy kinél a Skorpiónál, igen, meg vagyok zavarodva ilyenkor hóváltásokkor. Szóval a ma felmerülő apró kellemetlenségek nem tartanak sokáig, mégis tanulságosak. A nyilas egy ismeretlen közegben olyan készségeket hív elő magából, amelyeket ritkán használ. A bizonytalanságon a kíváncsiság segíthet majd átlendülni. A bak figyelme a háttérben zajló eseményekre irányul, és joggal. Érzékeli, hogy valami készülődik, még ha a jelek nem is egyértelműek. Érdemes kivárni, nem szükséges azonnal reagálnia, vagy mindent értelmeznie. Figyeljen anélkül, hogy elhamarkodott következtetéseket vonna le. A mai nap energiája gyorsulást hoz a vízöntő számára. Hirtelen üzenetek, váratlan hírek vagy felgyorsuló események jöhetnek. Valami, ami eddig lassan haladt, most végre mozgásba lendül. Ugyanakkor fontos, hogy ne próbáljon mindent egyszerre kézben tartani, mert könnyen túlterhelheti magát a sok impulzus közepette. A halaknak olyan beszélgetést vagy felismerést hoz ez a nap, ami visszaadja neki a reményt. Lehet, hogy az elmúlt időszakban bizonytalanságot érzett egy emberrel, döntéssel vagy saját jövőjével kapcsolatban, de ma egy apró jelmondat vagy véletlen egybeesés megmutathatja, hogy mégsem olyan kilátástalan a helyzet. A kós próbálja meg ezt a napot úgy végigcsinálni, hogy semmit sem hagy függőben, és amit lehet, azt lezár, letisztáz még a nap vége előtt. Nem feltétlenül mindig jó módszer ez, de ma érdemes kipróbálnia, aztán megfigyelnie, hogyan hat mindez a hét hátra lévő napjára. Ellentétek váltják ma egymást a Bika napjában. Igen, szélsőséges csütörtöknek ígérkezik ez. Fontos emlékek merülnek fel a múltból, remények és kilátások vonják magukra a figyelmet a jövőből. Lesznek frusztráló mélypontok és hatalmas örömök is a napjában. Na hát így készüljön mára. Izgalmasnak hangzik, izgalmasnak ígérkezik mindez. Jó szerencsét, órák végéhez érkezünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai is. Arról érdeklődünk ma, hogy mi az, ami, ahogyan idősödnek, egyre inkább zavarja őket, és egyre inkább kevésbé bírják elviselni. Kicsit bosszankozunk ma. Hát a csütörtökök már csak ilyenek, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: A stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot, haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot, a magyar kormányfő a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Magyar Péter szerint Magyarország partnere lesz Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak abban, hogy a V4-ek visszanyerjék korábbi erejüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő fontosnak nevezte az együttműködés bővítését többek között Skandinávia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok felé is. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében, korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működő képességét. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, május 18 és június 12 között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdei táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban, teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező. A Zánkai és Nyúdligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel május 21-én, 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsor elemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi az, ami, ahogy idős önnek egyre inkább zavarja őket. Remélem, hogy érdekes lesz, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antritegel, 7 óra múlt 10 perccel május 21-én, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét, legalábbis 5 kérdésre válaszol úgy, ahogy. És hát ma az a kérdésünk, hogy mi az, amit egyre inkább kevésbé tudnak elviselni, ahogy idősödnek. Na hát lássuk be, azért van. Szerintem ez ilyen evolúció?
1: Nem tudom,
0: hogy
1: nem, de szerintem ilyen, ez mindenkinél más, vagy meg nem feltétlenül, de majd kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, nem feltétlenül külső tényezőben fog ez megnyilvánulni szerintem.
0: Meglátjuk, kezdjük Majával.
1: Maja szívesen önkénteskedne Afrikában és a világ különböző tájain.
0: Na igen, egy technikai probléma.
1: Ja, nem baj.
0: De hallgatjuk.
1: Jó.
2: 33 éves vagyok, nőként ugye. Idősödök. Ami úgy igazán mellbevágó, és így a felnőtt létet és női öregedést testesíti meg számomra, az a momentum volt, amikor meg kellett beszélni a kozmetikussal, hogy akkor innentől minden nagy arckezelés után ki fogjuk gyantázni az orromból a szőrt, mert itt kilógott fülül a csücskénél. Na, hát talán az öregség az itt kezdődött el nálam, de hát orvosolható úgy tűnik, de
1: haszta. Ez igen. Így indításnak igen. Nagyon jó őszinte. De hát ez nem idős, tehát ez, ha ez ott van, az ott van 20 évesen is, szerintem ez nem...
0: Na,
1: nem
0: máshogy nő.
1: Gondolat.
0: Biztos.
1: De ez szerintem nem. Most mitől, miért? Ez most a korral változik. Igen. Na hát igen. Nem már.
0: Hát miért? Hát a füledbe is elkezd nőni a szőr, ahogy idősödsz.
1: A férfiaknál?
0: Például.
1: És ez a korral van összefüggésbe?
0: Biztos vagyok benne. Nem tudom,
1: meg az orrszőr
0: nem
1: is.
0: Tudom pontosan, még nem tudod,
1: még nem tapasztaltad.
0: De biztos
1: érdekes.
0: Vagyok benne,
1: na, jó, hát.
0: Na, Maját ez zavarja.
1: Maját ez. Na, jó.
0: Na, folytassuk Zolival. Hát, ha nem az orrszőre zavarja.
1: Zoli szakszervezeti tisztségviselőként fontos számára a kollégák képviselete.
0: Na.
3: Ezeket a dolgokat régen se szerettem, de ahogy idősödök, egyre nehezebben viselem el a hazugságokat, a nagyképűséget, illetve az alázatnak a hiányát.
0: Na
1: röviden és többen. Na, ezzel egyet tudok érteni, igen.
0: Mert az orrszőre nem?
1: Hát azt nem értem. Azt nem értem. Nem, egyébként hasonlóan Zolihoz és a képmutatás meg a felszínességet egyre kevésbé. És így az ember szerintem idősödve egyre kevesebb ember veszi körül, meg úgy azt mondja, hogy most már nincs annyira szükségem olyan nagy társaságra, mert elég az 1-2, aki úgy hiteles.
0: Most már nem kell.
1: Meg őszinte.
0: Nem kell szemet hújnom fölötte, csak azért, hogy
1: cimborák
0: legyünk, igen. Hanem...
1: Szerintem jó idősödni, mert az ember bölcsebb lesz.
0: Ah, persze.
1: De egy csomó mindent átélt, egy csomó élettapasztalata van, és sokkal nyugodtabb életet élhet már szerintem belül. De...
0: Jó. Hát te így gondolod? Én nem tudom, én örök fiatal vagyok.
1: Na hát, oké.
0: Vagy örök idős, nem tudom még. No, köszönjük Majának és Zolinak, hárman vannak, még Borival folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: már korombeliek is, ugye én most 30 vagyok, korombeliek is arról beszélnek, hogy bezzeg régen, bezzeg az én időben, bezzeg amikor ezt a bezzeg régenezést akkor sem szerettem, amikor 10 évvel fiatalabb voltam, meg 15 évvel fiatalabb, és most sem szeretem, és a jövőben sem fogom szeretni, és egyre inkább fogom azt utálni, hogy a korombeliek, bezzeg az én időmben, amikor még én voltam fiatal, akkor még minden volt, ezt borzasztóan tudom gyűlölni. Ami viszont ettől független, azt nem szeretem, amikor emberek szándékosan értetlenkednek. Nagyon sokszor, amikor az emberek nem szeretik a vitás helyzetekbe beletenni a legminimálisabb intellektuális munkát sem, értsd, egyáltalán nem akar senki gondolkodni, akkor mindenre az a válasz, hogy én ezt nem is értem, de ez biztos, hogy hülyeség. Tehát ez az emberek, amikor szándékosan hülyének tettetik magukat, azt képtelen vagyok elviselni.
1: Hát ez korfikor, tehát ez nem attól függ, hogy az ember ez idősödik, vagy nem, ez soha nem mikor nem lehet elviselni. Az, hogy most valaki így színészkedik, és elkerüli az igazságot, vagy a helyzetet?
2: Nem tudom, mit kerül el. De hát igen, nyilván. A másik, amit először mondott, a bezzegezés, ez...
1: Én nem tudom. Én soha nem vágyom vissza a régi 20-as, nem tudom, 30-as éveimre. Tehát én pont máshogy vagyok, hogy de jó, hogy már aznak vége van. Úgyhogy én nem kívánom vissza. Nem.
2: Nyilván csak bizonyos aspektusait esetleg én is, de nem nem csak az, amikor mondjuk a 30-asok kezdődik, hogy bezzeg az én időmben. Ezek a mai fiatalok.
1: Ennyire?
2: Hát hogyne? Hát ezt hallgattuk, hogy bezzeg az én időmben még gyalog mezitláb jártunk iskolába, 10 kilométert kellett farkasok között küzdenem, hogy eljussuk az iskolába.
1: Jó, mondjuk az internet megjelenésével azért egy nagy szakadék keletkezett így a korosztályok között, nem? Ezért az is, mert hogy én még leéltem ugye a fiatalkoromat, hogy nem volt internet, jaj, neki már van. Tehát, hogy...
2: Na hát, szeretjük ezt szerettik sokan ezt a bezzegezést. Meg a Na mindegy, nem menjünk tovább.
1: Na, még hallgassuk meg...
2: Gergőt.
1: Gergő nem csak nézni szereti a filmeket, hanem készíteni is.
0: A baromságokat és a fölösleges beszédet, a fölösleges süketelést is, amik a dolgok újra meg újra el vannak mondva, azt nagyon, nagyon sok teret szorít ki a világból, ja, és egyre nehezebb, és egyre súlyosabb, ahogy az évek telnek.
1: Ez az ember nem tolerálja a baromságot. A hülyeséget, az értetlenkedést. Igen, szerintem ez az, amit... És lehet, de ez nem kell már olyan nagyon öregnek lenni.
2: Micsoda, Gergő már nagyon öreg.
1: Na. Tehát, ez nem kell, ez nem az, hogy idős. Szerintem ez emberi jellem kérdése, hogy most...
2: Na jó, azért amikor a nyugdíjasok megállnak a bolt közepén, és most nem bántva őket pletykálni, akkor ott nem annyira működik ez.
1: Ó, és amikor ott hagyja valaki a bevásárlókocsiját, és így látványosan arrébb tolom.
2: Most nem az a lényeg.
1: Nekem most ez az ott eszembe
2: a pletykálásról beszélek. Hogy ezek, amikor újra ugyanazt elmondjuk, ja, és
1: igen,
2: elbeszéljük.
1: Tehát igen,
2: azért
1: igen,
2: ez megvan.
1: Igen.
2: Nem biztos, hogy
1: mert nem tudnak másról beszélgetni.
2: Nem biztos, hogy kortól függ.
1: Mert nem tudnak másról beszélgetni, ezért újra és újra elmondják ugyanazt a történetet.
2: Jó, én is így szoktam magammal beszélgetni otthon.
1: Na, hát jó.
2: Na, hát köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha maga

0: magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai Csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
1: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
2: Ennyi volt a reklám. A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antvit közlekedés.
3: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
4: Az M6-os autópályán az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Szekszárd-Gemenc csomópontnál burkolat felújítás kezdődött a 142-es és 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le is felhajtást biztosítják az autó sok számára. Szintén az M6-os autópályának a 168-as kilométernél híd áteresztjavítás karbantartás van folyamatban, az ország felé, határ felé vezető oldalon az útpályát lezárták. A 6-os főúton a 133-as és 134-es kilométer között fakivágás zajlik, ezért mindkét irányban útszűkületre kell számítani, illetve hát Szekszárdon ugye megkezdődtek a pünkösdi előkészületek, és ezért már tegnap este től egészen jövő keddig, most már a Szent István tér Mikes utca, Csokonai utcánál közötti szakasz le van zárva, és ezért a buszok sem járnak arra, úgyhogy figyeljen mindenki, de egyébként az antrit.hu-n megírtuk, úgyhogy ott el lehet olvasni a részletes lezárásokról szóló információkat.
3: Így van, köszi Vali. Amit a térképen látunk, még az, hogy csatárnál van valamiféle torlódás, úgyhogy arra kell készülni, és felkészülni türelemmel leginkább. Ezen kívül elméletileg szabad a pálya, kivéve azokon a szakaszokon, amit Vali említett. Hogyha lát bármi rendkívül itt, az utakon akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, vezessen óvatosan, jó utat kívánunk!
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 3 perc múlva 8 óra lesz, nem tűntünk el, meg vagyunk, csak megcsúsztunk itt egy picikét. Az időjárásunk elmaradt, úgyhogy Vali, két mondatba légy szíves.
1: Folytatódik ma is a melegedés, és most hát kicsit be van borulva, de majd, hogy később, mert felszakadozik a felhőzet, alapvetően napos idő lesz, UV-sugárzás magas lesz, 25 fokos maximumokkal.
0: Így van, erre készüljön tehát, és hát... összegezni nem nagyon van időnk, a napi ötös tagjait kérdezzük, hogy ahogy idősödnek, mi az, ami egyre inkább kihozza őket a sodrukból, volt itt a mellébeszélés,
1: szerintem
0: a bezzegezés,
1: az orrszőr,
0: a hazugság, igen, a nagyképűség és így tovább, ami egyébként szerintem nagyon sok ember zavar rajtuk kívül is. Köszönjük a közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a következő óránkban a művészet témáját választottuk, mert ma ilyen művészfilmes cipőbe ébredtem, úgyhogy jó, nem egyébként. De hogy igen, beszéljünk egy kicsit a művészetről, elhanyagult téma, igen, főleg a rádióban, rádiókban, úgyhogy mi számít művészetnek? Kell-e? Mit ad nekünk a művészet? Beszéljünk erről a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a NÉB, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a NÉB a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elveszését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez, azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézett megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csordás sütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, május 21-én 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És mai témánk a művészet, amiben minden belefér, vagy mégsem. Most akkor mi a művészet? Mit ad, mit kell adni, ha szükség van rá? Minden érdekel bennünket. 74 444, beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09 is elmúlt már május 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk egy picit a művészetről, mert hogyha...
1: Mi jut eszünkbe arról a szóról, hogy művészet? És mert hogy nálam, most ez jutott most itt eszembe, hogy a művészet, ez valami elvont, valamilyen ilyen monumentális, és szerintem sokan itt vagyunk ezzel, hát nem is az, hogy tévedésben, mert hogyha művészfilm, ha művész, akkor az valami nagyon komoly, nagyon, nem is tudom, világi, nem, hogy itt vagyunk egy kicsit eltévedve.
0: Szerinted akkor... Natasha Bedingfield Unwritten című dal, az nem művészet?
1: De, nem, csak most mondom, de mert nyilván egy gyerekrajz is az óvodában, az is egy művészet.
0: Na hát ezt akartam mondani, csak nem hagytad, hogy befejezzem, Bali. Hogyha belegondolunk, jobban belegondolunk, akkor a művészetben élünk.
1: És a művészet körülvesz minket a mindennapokban.
0: Na de kérdés az, hogy mi a dolga a művészetnek? Mi a dolga egy mondjuk egy dalnak?
1: Nyilván valami önkifejezés. Én mindig azt gondoltam, hogy a művész legyen az festő, énekes, író, színész, bárki, nyilván valamit közölni akar, és onnantól kezdve, aki a befogadó fél, ő valahogy erre reagál, és a művészet hozzátesz az életünkhöz. Esetleg így feltár bennünk dolgokat. Jó, most nem akarok ilyen nagyon komoly dolgok hát
0: felé
1: elmenni. De hogy a művészet az közöl.
0: Miért van az, Vali, hogy amikor mondjuk valaki zenét hallgat, és tegyük fel, hogy nem az két szélsőség, tehát nem bulizik, vagy nem éppen letargiában van, akkor valamiért nem feltétlenül a sokat mondó és komoly jelentéssel bíró dalokat választja, hanem a könnyed szórakozást.
1: De kicsit kikapcsolódjon, vagy kicsit lelazuljon, vagy ahol nem kell nagyon gondolkodni, elmélyedni, hanem egy kicsit úgy lazán ellenni.
0: Művészet? Szerintem. Az művészet?
1: Hú, ez egy jó kérdés. Ki dönti el, hogy mi a művészet?
0: Hát ez az.
1: Ki dönti el, hogy mi a művészet? Szerintem ez egyedül most erre lehet persze fogalmakat olvasni, és nem tudom, tanulmányokat olvasni, hogy mi a művészet, de hogy ez...
0: De most ez nem arról szól, hogy tanulmányokat olvassunk, hanem arról, hogy például egy dalnál, hogy megy az üres semmit mondás, mégis mondjuk sláger lesz. Valami?
1: Mert ott valószínűleg nem a szöveg az, ami átjön, hát vagy amit, hanem szöveg, maga a dallam az,
0: például,
1: ami...
0: Akkor a művészetet be tudjuk skatujázni egyáltalán? Vagy nem tudjuk beskatujázni, nem ez a lényeg. Van olyan dal neked, Vali, amit ha meghallasz, akkor rögtön egy valamiféle korszak jut eszedbe?
1: Biztos, hogy van, igen. A most ment itt az előző órában az Inexisnek egy dalja, az úgy abszolút igen, ilyen általános iskolai, de magyar zenékkel is, tehát igen, felidéz bennem mondjuk általános iskolai emlékeket. Osztálykirándulás volt, itt voltam, ott voltam, vagy tanulás közben én mindig zenét hallgattam például, és ahhoz tudom kötni.
0: Na hát ön mit gondol, önnek van-e ilyen dal, ami rögtön eszébe jut egy korszak, akár amit ön megélt, akár egy nem megélt korszak, amiről csak hallott esetleg. Meg egyébként is mit jelent a művészet? Önnek beszéljünk. Appá, itt egy telefon.
1: Nem.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
2: Jó reggelt, mit jelent a művészet?
0: Jó reggelt.
2: A művészet egy intuíció, mindenkinek más jelent. A művészet felidéz érzéseket. Az emlékek, érzések, érzelmek. A művészetnek és a hitnek a emelünk katedrálisokat. Ezek azok, amik a hétköznaptól megkülönböztetik az ünnepi pillanatokat. Én ezt gondolom. És az, hogy manapság pedig vannak olyan dalok, ami igazából semmit nem mond, és mégis slágerré válik, vagy mégis szeretjük, és lesz ennek egy napi népszerűsége. Ez meggyőződésem szerint pedig azért van, mert ezeket nem kell átgondolni. Ezeknek a daloknak a hallgatása közben átélhetjük azokat az érzéseket, amit mondjuk 40 évvel ezelőtt hanyatfekve az ágyon, a plafont bámulva órákig mondjuk így, hogy unatkoztunk, én szeretek unatkozni, hogy a fantáziánk, a mindenféle kötelezettség nélküli időtöltés, a kreativitásnak a meleg ágya, ez a bizonyos unatkozás, vagy a kötelezettség nélküli semmit tevésnek, ezt adják ezek a dalok most is, hogy csak soroljuk a szavakat, sorokat, és nem kell közben komoly dologra gondolni, vagy ilyesmi. Ez a dolog róla.
0: Jó, köszönjük szépen.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen.
2: Ciao.
1: Köszönjük, szép nap volt.
0: No hát, például erre is kíváncsiak voltunk, meg vagyunk továbbra is. 744-444-444, beszéljünk róla.
3: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Fél kilenc lesz 2 perc múlva május 24-én csütörtökön, ez az Antrics reggel, beszéljünk tovább a művészetről. Hát igen, mégis egyáltalán az a művészet, ugye, ez a, most hagyja magát a kérdés.
1: Az is eszembe jutott, hogy szerintem bizonyos akár társadalmi rétegek, vagy rétegek, vagy kisajátítják maguknak ezt a művészet szót, mert hogy, és csak bizonyos dolgokra, de ez művészet, az nem az, amiről beszéltünk, hogy most ugye kidönti el, ez az, ez nem az, és akkor néha az ember talán egy kis sznopságot érez el.
0: Kicsit.
1: Nem kicsit. Igen, mögött a művészet szó mögött. De...
0: Igen, mert ugye van a magas művészet, amit mondanak Picasso-ék, meg van a popkultúra, ami mondjuk a Bud Spencer és Terence Hill filmek.
1: Uh-huh. A két végre.
0: Hát most csak
1: igen. De hogy ugye nem csak filmekről, zenéről beszélünk, hát nyilván a festészet, a rajz, de én azt gondolom a kommunikáció, a beszéd is egy művészet.
0: Ja, hát nem, hát ez... nyilván benne van. De most, hogyha zene, akkor ugye ott van a komoly zene, mint a magas művészet, uh-huh. meg ott van, amit mi játszunk, popkultúra.
1: Igen.
0: De kevesebbe, vagy többe egyik a másiknál.
1: Vagy ki dönti ezt el, vagy ki az, aki azt mondja, hogy ez művészet,
0: vagy
1: ez nem az.
0: Vagy kell-e ilyesfajta distinciókat tenni?
1: Nem.
0: Hú, milyen szavak.
1: Ilyen megkülönböztetéseket tenni? Hát nem. Szerintem ez is attól függ, hogy ki mit képvisel, mert nyilván valaki egy ilyen komolyabb művészetet képvisel, az abban van egyfajta ez a sznopság, vagy felsőbbrendűség, és azt mondja, hogy ha, az enyém az művészet, de amit ő csinál, az nem az.
0: Ez a lenézés, igen.
1: Igen.
0: Meg hát van az a pillanat, amikor ránézünk mondjuk akár egy, ugye volt nemrégiben egy falra ragasztott banán, mint művészeti termék, uh-huh. vagy nem tudom, minek mondjam, vagy vannak ezek az összefröcskölt vásznak.
1: Na ez a másik végre.
0: De a modern művészet, hát igen. Az én is meg tudom csinálni.
1: Vagy a divattervezők most, a jó múltkor ugye láttunk egy divattervezőt, aki nem is tudom, mi volt, erdélyi, most nem fogja, kastélyba öltöztette igen. magát a modellt, és hogy az is, hát mint úgymond művészetnek volt eladva.
0: Most egy másik magyar divattervező, most olvastam, 12 000 darab Legóból készített ruhát.
1: Na.
0: Készített.
1: És akkor, de hát akkor ez is művészet.
0: Hát csak kérdés, hogy akkor elinfláljuk a művészetet, ez? Nagyon-nagyon-nagyon belemélyedtünk. De tényleg van az, amikor így ránézel valamire, és most miért? Ez még az, ez most, ennek mi értelme?
1: Szerintem ez ott,
0: kell
1: ott,
0: ez? Nem
1: ennek
0: kell?
1: Ott van, hogy gyökere, hogy kiben a művészet szó milyen nyomot hagyott, mi hol találkozott mondjuk életében először ezzel
0: szerintem az lehet egy fontos különböztetés, hogyha azt akarjuk, és amiről egyébként a hallgatónk is beszélt, hogy azt akarjuk, hogy a művészet jelentsen valamit, uh-huh. vagy pedig elég egy érzést, egy esztétikát, egy esztétikumot átadnia. Tehát, hogyha az összefröcskölt vászon, mondjuk éppenséggel szépen van összefröcskölve, akkor az adhat egyfajta kellemes érzetet számodra ránézni.
1: Hát, hogy hatással legyen.
0: Hát igen, de hogy a szépet megjeleníti a szépen, hogy szép, neked tetszik pont. Uh-huh. Akkor az tehát már művészet.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy a művészet hatással van, és onnantól kezdve az egyén az, aki majd ez így végfuttatja magába, hogy ez most nekem mit jelent, de onnantól kezdve már a művésznek nem nincs úgymond felelőssége vagy dolga, ő kifejezte magát, akár intuitívan, akár tudatosan, és az, hogy ki a befogadó fél, az már rajta múlik, hogy ő ezt hogyan érzékeli, vagy értelmezi.
0: És szerintem sokat számít az is, hogy mi volt az első, mivel találkoztunk. Önnek mi volt az első művészeti alkotás, amivel találkozott, mondja?

0: ez az Antrit reggel, május 21-én csütörtökön 8:41-kor. Beszéljünk tovább a művészetről, átbeszéltük már azt, hogy kell-e különbségtételt tenni, ki mi mondja a, meg, hogy mi az egyáltalán, hogy művészet, és igen. a többi. És volt egy gondolatmenet, amiben az volt, hogy érzéseket vált ki a művészet. Nyilvánvalóan, amikor arra gondolunk, hogy érzéseket vált ki, akkor próbálunk inkább a pozitív irány felé mozogni, hogy nosztalgikus, hogy a semmittevés, mit tudom én, hogy elhangzott, ugye, hogy unatkozás ezeknél a semmit mondó daloknál. Na de mi van, hogyha mondjuk a másik...
1: Mondjuk dühöt vagy haragot
0: például.
1: Vált ki. Most ezen gondolkozom, hogy mi válthatott ki most saját példámból, mondjuk film, ha már művészet és film, akkor film váltott ki. Zene még nem. Zene még nem. Nálad igen?
0: Ajaj.
1: Én még ilyennel nem találkoztam. Mondjuk ilyen fájdalmat, félelmet, melankóliát, mélységet, az oké, de mondjuk dühöt, haragot, azt
0: például,
1: nem.
0: Jó, hogy mondod a félelmet, hogy a horrorfilmeket sokan nem értik, hogy most minek kell ezt nézni. Vagy kinek jó ez, hogy most te félsz.
1: Igen,
0: és
1: igen,
0: valaki szereti, hogyha retteg egy picikét.
1: De egyébként visszatérve a hallgatóra, tényleg emlékeket idéz fel az ember, és idéz fel az embernél mondjuk így a művészet, és ezáltal vissza tud mondjuk utazni a

0: életének azon szakaszában, ami mondjuk még vagy jó érzésre tölti el, vagy azt mondja, hogy hú, nekem azzal még dolgom van, vagy van valamit ott még fel kell dolgozzak. És akkor ilyenkor van sokszor az, hogy inkább kikapcsolom a zenét.
1: Például.
0: Vagy nem nézek oda.
1: Igen, nem nézek. A kamera elfordul.
0: Igen.
1: A düh is ilyen, de a dühnél talán van az, nem? Amikor nem érted. És azért vagy dühös, hogy nem érted. És haragszol az alkotásra, mert nem érted.
0: És lehet akkor ez volt a célja? Azzal? Mindenkinek más volt a célja.
1: Nekinek a díjbetülés, azért haragszol a művészre is, meg a művészetre.
0: Vagy nem úgy fejezték be. Miért nem így fejezték
1: például be?
0: És mert még itt lett volna mondani való, vagy még lett volna bármilyen történés, amit én oda tudtam volna tenni.
1: Akár.
0: És akár, igen.
1: Vagy ez a falra ragasztott banán is, hogy így miért? Ez az értetlenkedés, nem? Az is kivált belőled végül is valamit.
0: Igen, van a művészetnek egy olyan része, ez olyan érthetetlen. Igen. Most eszembe jutott egy ilyen kiállítás, és azt hiszem WC-csészék, vagy WC-kagylókat annak is valahogy kidíszítették, vagy ilyen nagyon extrém
1: mód.
0: Azaz mutatták be, hát az is egy művészet.
1: Igen. Nem sokáig élt a dadaizmus, ha jól tudom, de az is egy művészet. És akkor ott van még mondjuk az undor, amit szintén kiválthat belőled a művészet.
0: Így a dű, meg a harag, meg így a nem szeretem érzések közül az undort.
1: Például.
0: Szerintem a film abszolút hozza.
1: Igen.
0: De egyébként zenénél is. Én azt gondolom, festmények
1: simán.
0: Abszolút. Tehát kiállítás az ember elmegyőt abszolút.
1: De szerintem ez mindenben a regényekben is.
0: Igen. A regényekben is.
1: A regények, versek. Szerintem ez mindenben ott van az undor.
0: Az ott van.
1: Csak valahogy úgy nem szeretjük, mert olyan kényelmetlen.
0: Mert
1: de akkor a művészetnek van akkor olyan célja is, hogy kényelmetlen szituációkat kelljen át.
0: Hát, hogy ne csak a jó dolgokat tárja fel az emberben.
1: Na jó, de itt jön az, hogy ugye a pozitív felé húzód inkább, tehát azok a fajta művészetek, amelyek kellemetlenebb helyzeteket, szituációkat tartalmaznak, vagy okoznak, akkor azokat úgy elkezdjük kerülni, és akkor arra rámondjuk, hogy értelmetlen, vagy művészkedés, vagy polgárpukkasztás.
0: Amitől meg jól érzem magam,
1: az meg
0: milyen jó.
1: Az meg a művészet.
0: Hát igen. Ez az önbecsapás.
1: Például. Na hát beszéljünk tovább a művészetről. Önnek volt-e olyan, amitől nagyon-nagyon dühös lett adott esetben, vagy amit egyáltalán nem érted, hogy ez hogy lehet ezt művészetnek nevezni? Beszéljünk erről a 744-444-444-en.
2: A Magit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Nagyjából 3 perc múlva lesz 9 óra május 21-én, egy csütörtökön, ez az Antrita reggel, és hát átbeszéltük, hogy mi is az a művészet, és megállapodtunk abban, hogy nem hát tudjuk.
1: Nem tudjuk, igen. Igen, meg hogy ez egy akkora téma azért, meg nyilván sok féle rétege van meg, hogy bármennyit lehetne erről beszélni.
0: Az egyszer biztos. Azért az érdekes, nem, hogy a művészet, akkor egyrészt, mondjuk amikor egy Bud Spencer filmre gondolunk, akkor nem feltétlenül az első reakciónk, hogy na ez film, művészet. Lehet, hogy azért, amit mondtál is, mert hogy van egy olyasfajta megkülönböztetés művészet és művészet között, amit akár még mi is, miközben nem vagyunk magas művészet rajongók adott esetben, de azt gondoljuk előbb művészetnek, mint sem a popkultúrát.
1: Fogyaszthatóság például. Talán az.
0: Ugye a popkultúrának a nevében is benne van, hogy nem művészet, hanem kultúra, de attól még művészet, nem?
1: Igen. Na, hát jól. Kiveséztük, amennyire tudtuk.
0: Hát az a baj, hogy az egész nap nem lenne elég. Beszéltünk a posztmodernről és a többiről, de nem is akarok. Szóval ennyi fért bele. Köszönjük a telefonokat. Neked is köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig, ahogy az lenni szokott, Gödrey Zoltán érkezik, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel gondolom én, hogy elsősorban a szexárdi pünkösdi fesztiválról beszélünk majd, de nem csak arról, hanem még csomó minden másról is, úgyhogy érdekes lesz. A hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Orbán Anita lecseréli a varsói nagykövetet, megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kedvezményekkel várják a látogatókat a fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Rádió Andrit időjárás.
7: A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás sütörtök reggelt május 21-én, 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban érkezik majd Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel áttárgyaljuk a következő időszak program kínálatát. Gondolom én, hogy elsőként fókuszban a pünkösdi fesztivállal. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ez az Antricsek, 9 óra múlt 8 perccel május 21-én a csütörtökön, és itt ül már velem szemben Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is téged is, és a kedves hallgatókat is, jó reggelt!
0: No, hát ahogy szoktuk, áttárgyaljuk a ma meg a következő időszak program kínálatát, gondolom én, hogy a Pünkösdi Fesztivál a fókusz.
1: Ugyan miből gondoltad?
0: Csak egy megérzés.
1: Csak egy ilyen megérzés, így pünköst hétvégé előtt. Kiváló megérzés, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen.
1: Nem tudom, ezek után mehetünk tölteni egy lottószelvényt. Igen. Hát beléptünk a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál előszobájába. Ugye többször is elmondtuk, hogy ez a május, ez a nagy rendezvényekről szól majd. Május 1-én ugye volt a Szekszárdi Maján, és most a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, és akkor végülis nagy rendezvényel zárjuk keretbe a májust. Az év 5. hónapját, hiszen ugye jövő héten vasárnap pedig városi gyermeknap lesz a cirkusz világának jegyében, úgyhogy bőven van miből válogatni, de hát maradjunk a mai napnál. Ez már az elő-elő szobája, Zene nélkül mit érek címmel, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertre kerül sor ma este 7-től a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében olyan közreműködőkkel, mint Szulák Andra és Kocsis Dénes, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre az emlékkoncertre. És akkor már mondtam az előszobát, akkor van egy küszöbje is a rendezvénynek, hogy ez a The Platz Outdoor Special Edition buli, ez holnap este lesz, holnap este 10 órától DJ Pajero-val, ez a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválhoz kapcsolódik már, itt közreműködik még, vagy ugye jön a Funky Brothers is, uh-huh. amely DJ Pajero, és benne vokálozik Songi. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon jó, ilyen, hogy ilyen latin orvosi nyelven mondja, mixtura pectoralis, tehát egy ilyen nagyon jó kis mix lesz ebből, wow. mindenféle zené, éből, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket és azokat, akik egy hatalmas bulival szeretnék indítani itt a szó szerint hosszú hétvégét, és akkor május 23-án szombaton délelőtt 10 óra 30 perckor fönt a Béla Király téren gyakorlatilag ráfordulunk a háromnapos pünkösdi kavalkádra. 10 óra 30 perckor az Iszkiri gyerekzenekar kezd, tehát a legkisebbeket, a kicsit kisebbeket, meg a picit nagyobbakat, és ugye szülőket, hozzátartozókat, nagymamáikat, nagypapáikat, meg mindenkit várunk, aki nagyon szereti a gyermekzenekarokat. Egyébként az Iszkiri egy kiváltképpen jó zenekar, az Iszkiri. Tehát akkor ővelük kezdünk 10 óra 30 perckor, és akkor, ahogy azt a kedves hallgatók vagy a kedves fesztiválozók megszokhatták, folyamatosan több Facebook élő interjúnk is lesz a fellépőkkel, köztük például az Iszkiri gyerekzenekarral is. Kettőkor jönnek a sportegyesületek, helyi csoportok, akik bemutatót tartanak. 4 órakor már csurgózenekar lesz. Siklósi Krisztián pont tegnap küldött egy videót nekünk, az is nagyon-nagyon pörög a Facebookon, Instán, TikTokon. 17 óra 30 perckor jön az Aliska Brass Band. 19 órakor pedig Orgonák éjszakája lesz lent a Művészetek Házában, a Vármegye Háza udvarában pedig 18 óra 30 perctől jön a Szekszárdi Gitárkvartett. És akkor szombaton 19 óra 55 perckor mond Berlinger Attila polgármester úr, Szekszárd megye jogúváros polgármester egy köszöntőt, utána pedig azzal a lendülettel Dániel Fi koncertjét élvezhetjük fönt a Béla Király téren, amit majd levezethetünk egy Tom White Rockabilly Show-val, azt pedig még inkább levezethetjük majd a The Platz Outdoor Retro Edition buliával, amiben jön a Desperado Fit Timi, a buli rezidense pedig Sabba lesz. Emellett pedig egész nap népi játszóvár, illetve 10-től 18 óráig a régi korok játszóháza kicsiknek és nagyoknak a Vármegye Háza kertjében, így néz ki a szombat.
0: Na hát a vasárnappal folytatjuk majd, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel, május 21-én a csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. A Pünkösdi Fesztivál van most leginkább a fókuszban, a szombati programon
1: Azzal telibe végigértünk a szombaton,
0: akkor így van,
1: faltól falig. Hát május 24-én vasárnap szintén gyermekkoncerttel kezdjük, egyébként mind a három nap gyermekkoncerttel indul. Buborék együttest, a Buborék Bercieket fogadjuk majd nagy-nagy szeretettel, nagy tapsal, meg ők meg majd jönnek a nagy Buborék Bercivel, meg a sok-sok buborékkal. És itt is úgy lesz, mint szombaton, hogy 10 óra 30-kor lesz a gyerekkoncert, 2-kor pedig a sportegyesületekkel és helyi csoportokkal folytatjuk. 4 órakor jönnek majd a Tücsökzenés Színpad szólistái, 17 óra 30 perckor pedig a Szexárd Junior Stars Big Band. 20 órakor lesz vasárnap a TNT koncertje, azaz este 8-kor, 21 óra 30 perckor a Béla Király téren és annak környékén pedig a Bohemian Brassben tart majd egy jó utcazenés csapatást. És lesz még egy nagy koncertünk vasárnap, tehát itt aztán kimaxoljuk itt a koncert témát, ez 23 órakor a Zanzibar bulija lesz, azzal párhuzamosan 23 órakor pedig The Platz Outdoor Special Edition buli lesz Vinivel és Táborfi kollégával, DJ Táborfival lent a piac téren. És itt is ugye a napot végig kíséri a népi játszó, ugye a régi korok játszóháza kicsiknek és nagyoknak. Hétfőn kalapjakabékkal indítunk, ha valaki megnézi a Face Insta TikTok oldalunkat, akkor látja, hogy ők is szóltak már, hogy hétfőn 10 óra 30-ra jönnek, ők is küldtek nekünk egy nagyon szuper kis videót. 2 órakor jön az ifjúsági fúvó zenekar Szexárd, 14 óra 45 perctől pedig pünkösdőlés lesz a Bartina Néptánc Egyesülettel, ez is egy nagyon szép és nagyon látványos program, és hál' Istennek azt kell mondjam, hogy az utóbbi időszakban elengedhetetlen programeleme a Szexárdi Pünkösdi Fesztiválnak. Gebhard Csabi jön az új csapatával 17 órától szintén a Béla Király térre a Thinking Back-kel, aztán 19 óra 30 perckor pedig jön a Vétek, szintén a Béla Király térre. Ők lesznek a headlinerek hétfő este. Ugyanúgy lesz népi játszó kinn a Vármegyeháza kertben, 15 órakor pedig pünkösdi programokra kerül sor a német nemzetiségi hagyományok jegyében lent a piac téren. Ugye ez is volt tavaly a szexádi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében megvalósuló programon, meg lehet csodálni Tolna vármegyei német nemzetiségi együtteseket, és itt is ugye a szervező kollégák, az én imádott és profi szakértő szervező kollégáim nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy a nevezzük így populárisabb programok mellett azért természetesen az autentikus népi programok is megjelenjenek, és természetesen egy programelemekben keresztül akár visszaadjuk azt is, hogy miről szól pünkösd ünnepe. És akkor ugye a felsoroltak mellett pünkösdi borudvar, gasztrosátor, étkesudvar, kézműves kirakodó, vására már említett népi játszó, valamint Vidám Park várja az érdeklődőket. Úgyhogy nagyon-nagyon készülünk, még most is gőzerővel dolgozunk, ezek a kvázi utolsó simítások zajlanak most. Én nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó sikerülő fesztivál lesz ez. Csak azt tudom elmondani, amit mindig, tehát itt van 8 helyszínen több mint 30 program, amivel a szívünk, lelkünk benne van. Tehát non-stop és gőzerővel dolgozunk rajta hónapok óta, mint minden nagy rendezvényünkön. Én azt gondolom, hogy ismételten egy olyan program várja majd a fesztiválozókat, ami egy tökéletes közösség erősítő, közösségépítő, családi, rokoni program, egy tökéletes háromnapos hosszú hétvégés program.
0: Hát az egyszer biztos, hogy sok minden van, és mindenkinek jut programből.
1: Az biztos, az biztos.
0: Gondoltatok mindenkire.
1: Gondoltunk mindenkire is.
0: No, hát ezen túl is lesz majd még élet, úgyhogy azzal folytatjuk, de előbb zenélünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antri reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével. Hát a Pünkösdi Fesztivál az meg volt, de ezen túl is lesz majd még élet, úgyhogy akkor folytassuk onnan.
1: Nyilván ezen túl is lesz élet, így van, pontosan igyekszünk majd kipihenni magunkat a Pünkösdi után, hogy aztán azonnal ráforduljunk a május 31-én megrendezésre kerülő Városi Gyermeknapra. A két nagy rendezvény között a hét közepén lesz egy Egészségszabad Egyetem. Május 27-én 17 órakor lesz a Csatárteremben. Tényleg azzá leszünk, amit teszünk címmel tart előadás dr. Csicsor János, az ingyenes háziasszony, a Pócs Margit, a mentális igénés műhely elnöke. És hát ugye a következő fontos etap, ami kapcsolódik egyébként a Városi Gyermeknaphoz, hogy jövő héten csütörtökön, május 28-án 2 órakor kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében, a megszokott helyszínen, a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat ünnepélyes kiállítás megnyitójára és ünnepélyes eredmény hirdetésére. Több mint 300 rajz érkezett be. Úgyhogy nagyon-nagyon boldogok és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen szép számmal döntöttek úgy az általános iskolás gyerkőcök, hogy részt vesznek ezen a megmérettetésen. A zsűrizésre már sor került egyébként a hét kedden, úgyhogy azt mondta a zsűri is, hogy nagyon elégedettek a látottakkal. Innen is üzenjük az éterből, hogy gratulálunk minden résztvevőnek. Úgyhogy most már nincs más hátra, mint előre, jövő héten megnyitni a tárlatot és átadni a díjazottaknak, illetve kihirdetni az eredményeket. És ugye azért mondtam, hogy kapcsolódik a gyermeknaphoz, mert ugye a gyermeknap előtt van mindig a Kovács Ferenc Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat eredmény hirdetése. De hát azért van még itt egy más, május 30-án szombaton 10 órakor lesz a Cinege Madár Tolna vármegyei népdaléneklési és népzenei verseny döntője. Erre várjuk az érdeklődőket nagyon nagy szeretettel. Ez a rendezvényteremben lesz. És a Magyar Hősök emléklapja lesz még május 31-én reggel 9-kor a Szent István téren, az első világháborús emlékműnél, ahol beszédet mond Berlinger Attila szekszárd polgármestere, ünnepi műsort pedig a szekszárdi Garai János általános iskola diákjainak előadásában lehet majd meghallgatni. Egyházi áldást pedig Vadászi Dániel metodista lelkész mond. A koszorúzási felhívásokat az érintetteknek már kiküldtük múlt héten, továbbra is várjuk a visszajelzéseket, úgyhogy... A programon pedig közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja. És akkor ezen program után eljutunk a Városi Gyermeknaphoz, ahol aztán lesz mindenféle földi jó. Ugye azért szoktuk azt mondani, hogy kész cirkusz lesz ez a gyermeknap, mert a cirkusz jegyében a cirkuszvilága kapja a főszerepet, tehát lesz itt artista vásári varieté, lesz zsonglőr játszóház, varázslatos cirkuszi akadémia, de koncert is lesz természetesen, jön a Kispárna mesezenekar, lesznek ringató foglalkozások is, úgyhogy a Szent István tér, tehát a Babits Mihály Kulturális Központ környéke, a Szent István tér, biztos a gyerekek emlékeznek rá, hogy a négyszögletű kerekerdő, ott a Szent István térnél, meg ugye családi napot is tart a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, így ezen programon belül, az ott lesz a 160-as előtti téren, úgyhogy kis túlzással azt mondhatom, végtelen mennyiségű program, és nagyon-nagyon sok varázslat várja a gyerkőcöket gyermeknapon. A világ legnagyobb kincsei, úgyhogy mi most a világ legnagyobb kincseinek ezzel a programmal kedveskedünk, mint tesszük azt minden évben, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, a legkisebbektől a legnagyobbakig, hiszen ugye tudjuk, hogy azért lelkeményen nagyon sok felnőtt még az egy gyerkőc, ajjaj,
0: de még mennyire. No hát igen, ez is lesz. A mozit kihagytuk most, úgyhogy zenélünk, és akkor a végén azzal
1: folytatjuk. Legyen egy mozi is a végén.
0: Legyen ebben. Úgy.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Egy perc múlva 9:30 lesz, majd május 21-én csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével. Mozizzunk, mozizni.
1: Igen,
0: jó.
1: Zárjuk le a végét így egy mozival. Ugye csütörtökön szokott fordulni a mozi, ugye mindig akkor vannak az új bemutatóink. Most is több filmmel várjuk a kedves nézőket így a további napokban. Bori a mozifilm, hogyha a gyerekeket veszem elő a gyerkőcöket, de jön a tavaszi szél az ébredés, vagy az Utazó című színes szinkronizált amerikai thriller, annak én például láttam az előzetesét, ja, jó kis borzós mozi, tehát aki szereti ezt a libabőrös vonalat, az annak kiváltképpen tetszeni fog, de jön a Chopin, a Párizsi szonáta, és hát jövő héten pedig már az új Star Wars filmet is meg lehet nálunk tekinteni, a Mandalori és Grogu, ugye éppen itt, amíg szólt a Celine Dion, addig beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Star Wars univerzumban, szép, nagy, kerek, pocakos univerzum már ez is, végtelen mennyiségű sorozattal, és még annál is több, vagy filmmel, és még annál is több leágazással, melléktörténetekkel, és hát ugye az egyik a rajongók által a világon az egyik legjobban kedvelt hős vagy karakterrel, Mandalórival jön megint egy film. Egyébként én utána néztem ennek a Baby Yodának, ugye a Grogunak, hogy akkor most a Yoda fiatalon, vagy hát mert ugye képbe kellett rakjam magam, és ha jól emlékszem, akkor azt olvastam, hogy ugye Grogu a Yoda azért hasonlít ennyire a Yodára, mert ugye abból a törzsből, vagy abból a fajból származik, ahonnan Yoda mester, úgyhogy például a gyerekeimnek ettől függetlenül vagy Baby Yoda, vagy Grogu, természetesen, de hát nincsen ezzel semmi baj, a fantázia, főleg a gyermeki az így határtalan. Hónap végén pedig nagy-nagy szeretettel, igazából az is már a jövő hét, Rufus a legbátrabb tengeri szörny című animációs filmmel, valamint a Vadász idény 2 című francia vígjátékkal várjuk a kedves nézőket, és bármi hihetetlen, ezzel végig is robogtunk a májuson, tehát ezzel a május véget ér, úgyhogy én nagy szeretettel várok mindenkit nem csak a moziba, hanem a beszélgetésünk első etapjában elemzett meg bemutatott Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra és minden programunkra, amelyekkel kapcsolatban a szexszardagora.hu oldalon, a Face, Insta oldalunkon és TikTok oldalunkon találnak bővebb információt.
0: Na hát lehet, lesz mit csinálni itt a következő időszakban. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
0: Mi pedig, mi is csinálunk dolgokat, mert rápillantunk az időjárásunkra, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Antrit reggel.
2: A ma kedvencei
3: és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics reggel 3:45-kor május 21-én egy csütörtökön, ahogy ígértem, pillancsunk rá még egyszer az időjárásunkra, mert hogy ilyen össze-visszaság van. Reggel még azt mondtuk, hogy hát nem lesz felhő az égen, aztán szépen beborult és befelhősödött, és fúj a szél. Emellett egyébként jó idő van, tehát kellemesen el lehet viselni olyan mindent, de tény, hogy erősen felhős az égbolt. Most azt írják nekünk az időképen, hogy majd kiderül, mármint hogy az égbolt, aztán pedig ismét beborul. Szóval ilyen összevisszaság lesz, és még egyszer mondom, hogy délután 5 óra magasságára egy kisebb zuhannás következik, 25 fok maximumról visszaesünk 18 fokig, és még akár eső is érkezhet, úgyhogy érdemes egy, hát nem tudom, kis esernyőt, ilyen zsebesernyőt berakni a tatyóba, ott talán elfér, és nem gond, hogyha velünk van, hogyha tényleg megérkezik a csapadék, 20% esélyt írnak, puf, több mint a semmi. Szokták volt mondani, úgyhogy erre készülni kell, ahogyan arra is, hogy továbbra is tart a pollen terhelés, bár nyilvánvalóan csökkentett üzemmódban a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentráció közepes tartományban alakul. Ezek okozhatnak gondot, és most már a kültéri allergén gombák spóraszáma is, mert hogy az meg jellemzően alacsony közepes tartományban alakul majd, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. És az orvos meteorológiára is rápillantva egy picikét, ugyebár nem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami meleg fronti tüneteket okozhat, migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet, emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, vágyadság és dekoncentráltság szintén, úgyhogy erre is érdemes azért odafigyelni. Meg arra is, hogy vigyünk be megfelelő mennyiségű folyadékot, vizet elsősorban. Úgyhogy így készüljön mára, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, divat tippünk nyilvánvalóan koranyários ruha, és most talán még nem kell napszemüveg, de ha minden igaz, akkor az is jól jön majd, meglátjuk. Most egyelőre ezt jósolják nekünk előre. Jó, úgyhogy így kalkuláljon. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 10 óra lesz május 21-én egy csütörtökön, ami azt jelenti, hogy elérkeztünk az Antrit reggel végéhez. Ismét mozgalmas volt, sok minden szóba került, például a napjátos tagjaival az, hogy mi az, ami egyre inkább zavarja őket úgy, ahogyan idősödnek. Sok minden elhangzott tényleg. Aztán pedig a művészetről beszéltünk egy picikét, mert elhanyagolt téma, mégis igazából a művészetben magában élünk. Végül pedig Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a következő időszak program kínálatát. És most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Géczi Adriennel. Holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót, kitartást, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Orbán Anita lecseréli a varsói nagykövetet. Megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kedvezményekkel várják a látogatókat a fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
8: Elmúlt 10 óra híreket köszönjük szépen, indul már is a délelőtt, úgy együtt rádiózunk. Én készültem a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, innentől kezdve délután egyig lehetünk együtt.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tenni.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. 30 éves lett idén a Magyar Államkincstár, és ebből az alkalomból ismét meghirdették a Mesterecset pályázatot, ami már 9. alkalommal ad lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy kreatívan mutassák meg, hogyan gondolkodnak a pénzről, a megtakarításról és az értékekről. A jó hír, hogy egész nyáron lehet alkotni, a pályaműveket ugyanis egészen augusztus 31-ig várják. Tolnavár megyében is sok tehetséges fiatal rajzol, fest vagy készít digitális alkotásokat, így akár Szekszedről, Paksról vagy Dombóvárról is érkezhetnek izgalmas pályamunkák. A gyerekek több kategóriában nevezhetnek, készülhet rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, de akár videó vagy digitális alkotás is. Az idei témák között szerepel például Az én titkos kincsem, ahol azt mutathatják meg a gyerekek, mi a legfontosabb számukra az életben. Emellett a mesterséges intelligencia és a jövő pénzügye is előkerülnek, sőt időutazásra is indulhatnak az alkotók egészen 1996-tól 2056-ig. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékosan tanuljanak a pénzügyi tudatosságról, miközben szabadon kibontakoztathatják a fantáziájukat. A részletes kiírás a Magyar Államkincstár oldalán érhető el.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Szeretik hallgatóim a filmeket? Ha igen, akkor van egy jó hírem, újra elindul a moziklub. A nagyszékei kékház várja a filmkedvelőket. Az első vetítést május 22-én, vagyis holnap este rendezik meg, ahol Lakos Nóra nagy sikerű filmjét, A véletlenül írtam egy könyvet című alkotást láthatja a közönség. A klub vezetője Csáki Csilla lesz. A szervezők kiemelték, hogy a részvétel ingyenes, így bárki csatlakozhat egy kellemes közösségi mozizáshoz. A véletlenül írtam egy könyvet, egy szerethető családias hangulatú magyar film egyébként, amely sok humorral és érzelemmel mesél a felnövésről és az alkotás öröméről. A vetítés este 6:30 kezdődik majd a nagyszékei kékházban, így aki szeretne egy tartalmas péntek esti programot, annak érdemes időben érkeznie. A mozifilmhez kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjelöltük a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálatait fokhagyma krémleves ebédel krutonnal, az A menü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz parajfőzelék tükörtojással. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető rántott rapista sajt tartárral, rizssel és salátával, vagy kérhető sertésvadas zsemlekarikával, a C menü pedig rántott csirkemell, rizssel és francia salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig kicsit visszarepülünk a 2000-es évek elejére, amikor ez a dal szinte minden rádióból szólt és pillanatok alatt jó kedvet csinált. A következő percekben egy igazi pörgős klasszikus érkezik a Smash Mouth csapatától itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Már nincs messze a 11 óra, egy pillanat múlva jövünk a hírekkel, hogy semmiről ne maradjanak le, ezen a csütörtöki napon sem. A hírek után pedig természetesen újra átadjuk a főszerepet a zenéknek és a jó hangulatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Haló! Halló!
5: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Halló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
9: Szuperárak, szuperválaszték a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Orbán Anita lecseréli a varsói nagykövetet, megkapta a fizetési felszólítást a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kedvezményekkel várják a látogatókat a fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEB tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárca vezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárca vezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek után folytatjuk tovább ezt a csütörtök délelőttet. Lassan közeleg az ebédidő, de addig még azért feltöltjük önöket egy kis zenével és jókedvel. Köszönjük, hogy velünk rádióznak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

0: baby. A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Már 50. alkalommal rendezik meg a Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatot Szexádon. A kiállítás megnyitóját és az ünnepélyes eredmény hirdetést május 28-án tartják a Babics Mihály Kulturális Központ márvány termében. A pályázatra a Tolna vármegye általános iskolás diákjai küldhették be alkotásaikat, és a szervezők szerint idén is rengeteg kreatív munka érkezett. A kiállítás nem csak a gyerekek tehetségéről szól, hanem egy különleges ember emléke előtt is tiszteleg. A pályázat névadója Kovács Ferenc festőművész és pedagógus, aki évtizedeken keresztül támogatta a fiatal alkotókat Szexádon és Tolna vármegyében. A megnyitón fellépnek a Bartina Néptánc Egyesület szólistái is, valamint verset mond egy szexádi általános iskolás diák. A kiállítás június 21-ig lesz látogatható, a belépés pedig ingyenes. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Igazi cirkuszi hangulat költözik május 31-én Szekszedre, hiszen a Babits Mihály Kulturális Központban rendezik meg az idei Városi Gyermeknapot. A szervezők azt ígérik, hogy egész nap varázslatos programok várják majd a gyerekeket és a családokat. Délelőtt 10-től indul a Varázslatos Cirkuszi Akadémia és a Zsonglőr Játszóház, ahol a kicsik akár ki is próbálhatják az artista trükköket. Lesz bohóc, utcai zsonglőr show, arcfestés, lufi hajtogatás és természetesen vásári finomságok is. A program egyik különleges fellépője a Kispárna mesezenekar lesz, akik délután 5 órától koncerttel szórakoztatják a közönséget. A szervezők idén a cirkusz világát állították a középpontba, így egész nap a móka, nevetés és a játék kapja a főszerepet. A ringató foglalkozások pedig a legkisebbeket várják zenével és mondókákkal. A Városi Gyermeknap minden évben az egyik legnépszerűbb családi esemény Szekszárdon, és úgy tűnik idén is sok élménnyel készülnek a szervezők. A programok reggel 10-től este 6 óráig tartanak a Babits Mihály Kulturális Központban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőjállatuk a Rádió Andriton. A pizzám a mai kínálatait fokhagyma krémlevesre bédelhetünk rutonnal, az A-menü leves plusz sajtos tejfölös csirkemel petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz parajfőzelék tükörtojással. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevesre bédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető rántott rapista sajt tartárral, rizssel és salátával, vagy kérhető sertésvadas zsemlekarikával. A C-menü pedig rántott csirkemel, rizssel és francia salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dal következik itt a Rádió Andriton, ami évtizedek óta ugyanúgy hat az emberekre. Gondolatébresztő szöveg, erős üzenet és egy igazi legendás előadó. Már is érkezik Tupac egyik legismertebb dalával. Forog a Changes itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan teletharangozunk, úgyhogy jönnek a térség legfontosabb hírei, aztán folytatjuk a zenéket és együtt megyünk tovább ebbe a csütörtöki napba. Számítok a figyelmükre a híreket követően is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
0: Bátaszék is részt vett a településfásítási programban. Hétvégén rendezik meg a Szexárdi Pünkösdi Fesztivált. Egyre nyáriasabb lesz az idő.
8: Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok.
0: Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát. A bátaszéki, tomási és tolnai önkormányzati tűzoltóság is sikeresen pályázott vármegyénkben. Az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatra mind a 60 tűzoltóság igényt nyújtott be, összesen csaknem 262,3 millió forint értékben a támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá, gépjárműveket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatnak fel, vagy javíthatnak meg, továbbá szerterépítéshez, felújításhoz kapcsolódó költségeket nyerhetnek el. A bírálóbizottság munkájában a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főgazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek. A bizottság tagjai a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveivel egyhangúan egyetértettek. A támogatásokra vonatkozó javaslatot az Országos Katasztrófa Védelmi Főgazgató jóváhagyta, amelynek értelmében a 60 önkormányzati tűzoltóság összesen 258,6 millió forint támogatásban részesül. A fennmaradó keretösszeg a természetbeni támogatásként megkapható EDR rádiók esetleges árváltozásához biztosít fedezetet. A pályázók a megítélt támogatások terhére 174,2 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltóvédő, technikai és egyéb eszközöket. 28 önkormányzati tűzoltóság a gépjárművének, illetve technikai eszközeinek felújítására, valamint javítására fordíthat összesen 47,8 millió forintot. 15 tűzoltóság szerterépítésre vagy felújításra nyert el 34,8 millió forintot. Egy pályázó természetbeni támogatásként 1,8 millió forint értékben EDR rádiót kap. Bátaszék sikeresen vett részt az Országos Erdészeti Egyesület és az Agrárminisztérium által koordinált településfásítási programban, amely a közös agrárpolitika támogatásával valósul meg. A program célja, hogy a 10 000 fő alatti települések zöldebbé, élhetőbbé váljanak, miközben a közösségi faültetésen keresztül a fiatal generációk is közelebb kerülnek a természethez. A program egyik fontos feltétele volt, hogy az ültetések közösségi eseményként valósuljanak meg, helyszínenként legalább 15 fő részvételével. Ennek örömmel tett eleget Bátaszék közössége is. A faültetésben részt vettek az óvodások, az általános iskolások, valamint a gimnazisták is. Az ültetésben a Bátkom 2004 Kft. Munkatársai mellett az erdészet szakemberei is segítkeztek, akik szakmai támogatást nyújtottak a munkálatok során. A program keretében összesen 30 darab sorfát ültettek el. A sorfákhoz a program támasztó karókat, takarómulcsot és madárodukat is biztosított. A hétvégén kerül megrendezésre a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, melynek hagyományáról, jelentőségéről Wellinger Attila polgármestert kérdeztük.
9: A Pünkösdi Fesztivál Szekszárd életében és ennek a térségnek a kulturális életében egy nagyon kiemelt esemény. Évről évre várjuk mindig azt a hosszú hétvégét, amikor megmutatkozhat igazából Szekszárdon az a régi hagyományőrzés, az a kulturális sokszínűség, és az az összefogás is, amely ennek a fesztiválnak különösen fontos alkotó része. Megvannak a régi hagyományok, sokan emlékezhetünk a 90-es években elindult Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra, amelyet még ugye a Schwabság szervezett, arra a klasszikus sörfesztiválra, akár a Sportcsarnok környékén, vagy a város más területein, annak is egy fantasztikus hangulata volt, de hát, hogy teltek múltak az évek, ugye a fesztiválok sorsában is van mindig megújulás, átalakulás, és ez a rendezvény az elmúlt 10 évben egy igazi összművészeti fesztivállal nőtte ki magát. Sokan előszeretettel hasonlítják a szekszárdi születi napokhoz, én azt gondolom ez egy büszkeség, hiszen ennek a rendezvénynek a népszerűsége is már-már súrolja a szeptemberi születi napoknak az elismertségét és a látogatottságát, de azt gondolom azért mégis kicsit más. A már említett német hagyományok mellett a gasztronómia és talán a különböző kísérő programok is azért egy jelentős különbséget képviselnek. A Pünkösdi Fesztivál egyben igazából egy kora nyári igazi fesztivál évad indító sorozat is, holott már május 1-én a Majálissal, a Tour de Hongrival, illetve az elmúlt hétvégén a Borvidék félmaratonnal is kiváló rendezvények érkeztek a városunkba. Mégiscsak azért ez a Pünkösdi Fesztivál az itt élőké, az itt élő közösségeké, gyerekeké, családoké, és hát ezzel nem is fog véget érni ez a rendezvény sorozat, hiszen rá egy hétre pedig már itt a gyereknap. Úgyhogy én azt gondolom, a május az mindig gazdag, hosszú-hosszú évek óta szeretnénk is ezt tartani. Városunk minden segítséget, mind anyagilag, erkölcsileg, technikai segítségben igyekszik megadni ezeknek a rendezvényeknek.
0: A napokban több paksi oktatási intézményben jártak a rendőrség munkatársai, tudtuk meg a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldaláról. A Munkács utcai napsugárovodában ismert meg a rendőrt címmel a rendőri hivatásról beszéltek a gyerekeknek. A Bezerégy általános iskolában baleset megelőzési előadást tartottak, ahol Bíró Ilona Mária, rendőrzászlós és Vidács István, rendőr törzsőrmester a biztonságos közlekedés fontosságát hangsúlyozva tartott elméleti és gyakorlati oktatást. A szakemberek elsősorban az iskolás korosztályt leginkább érintő gyalogos, kerékpáros és rolleres közlekedés veszélyeire hívták fel a figyelmet, hogy a közelgő vakáció valóban a pihenésről és a kikapcsolódásról szólhasson. A Központi Statisztikai Hivatal 2026. május 15-e és július 15-e között hajtja végre az Agrárium 2026 elnevezésű mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírást, közölte szerkesztőségünkkel a hivatal. A KSH honlapján Tolna vármegye és környéke aktuális mezőgazdasági helyzetéről is részletes, naprakész információk érhetők el a helyi gazdálkodók és az érdeklődők számára. Az adatgyűjtés célja, hogy pontos és aktuális kép készüljön a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, amely a jövőbeli támogatási és szakpolitikai döntések alapját képezi. Az Agrárium 2026 felmérés során Tolna vármegyében összesen 786 gazdálkodó válaszait várják. Első alkalommal rendezi meg a Szekszárdi Sportközpont a kispedálosok nagydíja, a magyar körversen nyomában utánpótlás tehetségkutató mountain bike kerékpáros versenyét, amelynek részleteiről Kis Albertet, a Sportközpont sajtóreferensét hallja.
10: A Szekszárdi Sportközpont május 22-én 1 órától a Baka iskola melletti területen rendhagyó jelleggel kispedálosok nagydíja, a magyar körversen nyomában elnevezésű tehetségkutató mountain bike versenyt rendez. A verseny célja elsősorban a tehetségkutatás, megismertetni, megszeretetni fiatalokkal a kerékpársportot, hiszen Szekszárdon nagy hagyománya van a kerékpársportnak, és most a Tour de Hongrie szekszárdi befutója után kicsit meglovagolva itt a kerékpársport utáni érdeklődést tartjuk ezt a versenyt a Magyar Kerékpár Szövetség támogatásával, és a kerékpáros szakosztályunk Schneider Gábor vezetésével elősegít nekünk a verseny lebonyolításában. A verseny alapvetően 2010-12 után születettek szól, tehát kifejezetten fiataloknak. A mountain bike verseny egy füves területen lesz az ötös iskola mellett. Minden induló, minden versenyző ajándékcsomagot kap természetesen a díjazottak vagy helyezők pénzettek érmeddíjazásban is részesülnek, külön korosztályonként lesznek a rajtok, minden korosztályhoz a megfelelő távot kell majd letekerni ott a kijelölt pályán, és hát bízunk benne, hogy minél több fiatal kedvet kap a kerékpározáshoz, Szekszárdon újra olyan pesgő kerékpáros élet alakul ki, mint régen.
0: Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Szekszárdon a legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Délelmúlt a hírek mögöttünk indul a csütörtöki kora délután, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Gíci Adrián vagyok, és jó étvágyat kívánok annak, aki most készül ebédelni.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkában.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Május 30-án ismét megtelik népzenével és népdallal a Szekszedi Babits Mihály Kulturális Központ, hiszen érkezik a Cinege Madártolna vármegyei népdaléneklés és népzenei versenydöntője. A verseny elődöntőiből a legjobb fellépők jutottak tovább, így a közönség ezúttal Tolna vármegye legtehetségesebb fiatal népdalénekeseit és népzenészeit láthatja egy színpadon. A döntő legjobbjai később a szekszedi születi napokon is felléphetnek majd a Cinege Madár Gála műsorban. A programnak komoly hagyománya van, még a 90-es években indult el, majd néhány év kihagyás után a Babits Mihály Kulturális Központ élesztette újjá. Idén különleges jubilómot ünnepelnek, hiszen 10. alkalommal rendezik meg újra a versenyt Szekszedon. A szervezők szerint több mint 500 fellépő nevezett idén is, ami jól mutatja, hogy a népzene és a hagyományőrzés továbbra is nagyon fontos része Tolna vármegye kulturális életének. A döntőre május 30-án délelőtt 10 órától kerül majd sor. A programhoz kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!
1: Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. A májusi esők után már Tolna vármegye erdeiben is megjelent az egyik legkedveltebb tavaszi gomba, a szemcséstönkű tinórú. A tapasztalt gombászok szerint ilyenkor érdemes korán reggel útnak indulni, főleg a meccsekhez közeli erdőkben vagy a gemenc környékén, mert az eső utáni nedves avar alatt könnyen rá lehet találni erre az ízletes fajra. A szemcséstönkű tinórú különleges erdei aromájáról ismert, sokan leveshez vagy pörkölthöz használják, de a szakértők fontos dologra figyelmeztetnek, ezt a gombát alaposan meg kell sütni vagy főzni. Legalább 20-30 perc hőkezelés szükséges, különben komoly gyomorpanaszokat okozhat. A másik nagy veszély, hogy könnyű összekeverni mérgező fajokkal, ezért a NÉB is és a gombaszok ellenőrök továbbra is azt kérik, hogy minden erdőben szedett gombát vizsgáltassunk be szakemberrel, még akkor is, hogyha rutinos gyűjtők vagyunk. A gombászás egyre népszerűbb hobbi Magyarországon és sok család számára a természetjárás egyik legjobb része. A szakértők szerint azonban a legfontosabb szabály továbbra is az, ha nem vagyunk teljesen biztosak benne, milyen gombát találtunk, inkább hagyjuk az erdőben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek! Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig jön egy különleges hang, amit szinte az első pillanatban fel lehet ismerni. A country és a pop világának egyik nagy kedvence következik. Ön nem más, mint Lia Rimes, méghozzá a Sok Kártanya című filmbetét dalával. Itt a Rádió Antriton, fogadják szeretettel!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, mindjárt 13 óra, úgyhogy ideje elköszönöm önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a helyet kollégámnak, Vörös Leventének, vele rádiózhatnak majd a folytatásban. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és egy épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
9: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
10: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
9: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
11: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését kérik. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton. Feljelentették a szegedi Bivajdi gyárat környezetkárosítás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldött gyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korepetítor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli. Mégsem épül társasház a Balaton-aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vučić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter.
4: Rádió Antrit időjárás.
11: Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
12: Csodás csütörtök délután kívánok, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei a következő 5 óránkban közösen. Bár a hétvége még messze, the weekend már közel. Ez a Blinding Lights kezdésként itt az Antriton.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Philadelphia utcán jártunk Bruce Springsteennel, ez volt a Streets of Philadelphia, itt az Antriton, gyönyörű szép délután kívánok, szerencsére az időjárás is hozzátesz ehhez, na meg persze a ma kedvencei és a tegnap slágere is, amik érkeznek a folytatásban. A Sabrina Carpenter már énekel is, ez a Tears.

0: A Neoton Família holnap hajnalig énekel itt az Antriton, mi viszont 13.33-kor véget vetünk ennek, mert hogy a Konstantinokat kell köszöntsem, hisz ők ma a névnaposaink. A Konstantin egy latin eredetű férfi név, a Constantinus rövidülése, ami a latin konstans szóból ered, aminek a jelentése szilárd és álhatatos. De vannak egyébként születésnaposaink, egy pár, akiket érdemes megemlíteni, például az unikumos Czvak Péter magyar üzletember, politikus, volt országgyűlési képviselő, ünnepelne ma, de Frey Tamás magyar újságíró, televíziós riporter, Mutia Buena, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, angol énekesni, a Sugar Babes egyik alapító tagja is szintén ma vágja a tortáját, illetve Mark Cavendish, brit profi kerékpáros, akit a tévéből is ismerhetünk, ugye Tour de France és ilyen nagyobb versenyekről. Na hát ők ünnepelnek ma, sok boldogságot nekik. Aztán gyorsan ránézek az eseményekre. 1849-ben a forradalom és szabadsághoz során egy esemény, a Görgei Artúr által vezetett honvéd csapatok 3 hetes ostrom után visszafoglalták Budavárát. Aztán ugrunk egyet 1904-be a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség megalapításához. Párizsban történt ez, ugye ismertebb nevén a FIFA-ról van szó. Aztán 1979-ben az Óbudai temetőben Bibó István temetésén Kennedy János és Illyés Gyula is mondott beszédet. Ezt az alkalmat lehet tekinteni a demokratikus ellenzék első nyílt fellépésének. Ugye ez akkor 10 évvel volt a rendszerváltás előtt. Aztán 1980-ban a Csillagok háborúja 5, a Birodalom visszavág premierjére került sor az Egyesült Államokban. 2006-ban Montenegróban megszavazták a függetlenséget, ezáltal Szerbia és Montenegró államszövetsége június 3-án felbomlott. Ugye, aki nálam idősebb egy picit, hát nyilván van belőle jó pár ember, ő emlékezhet még arra, hogy Montenegró és Szerbia ugye államszövetségként rengeteg versenyről például lehetett látni közös zászlókat, na hát ez 2006-ban ugye megbomlott. 2007-ben pedig a 2500. résszel lezárult a Kossuth Rádió 48 éve tartó népszerű sorozata, a Szabó Család. Úgyhogy ez minden, amit a mai napról érdemes tudni, volt azért esemény bőven, de hát nem adjuk fel a nap további részében sem, mert jönnek a ma kedvencé és a tegnap slágerei, a repülők pedig már énekel is, ez lesz a Nem adom fel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza Magyarország egyik legmeghatározóbb hip-hop együtteséhez, akik a jazz irányába is kitekintgetek. Felbomlásuk előtt búcsú koncertet adtak a Paplászló Sportarénában, ráadásul 4-et, 2 év alatt pedig mindkét lemezük platina lett. Kell ennél több? Ők a repülők, és ha nem adom fel!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió

0: A Take That és a Back for Good, ezt volt utoljára itt az Antriton a 13 óra perceiben, 2 darab perc múlva már a 14 óránál járunk, úgyhogy hozom majd a legfontosabb közlekedési infokat, és természetesen a hírekből is informálódunk, utána pedig kicsit táncra perdülünk, mert a Last Ketchup-tól jön a The Ketchup Song. Ha tudja, akkor énekelje!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Narcisz-hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz-hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet. Vannak munkálatok, amik folyamatban vannak. Például az 55-ös főúton kaszálnak, ez nagyjából Pörböly és Bátaszék közötti szakaszt érinti, illetve a Bátaszék Bonyhát közötti úton is, illetve összekötő úton is kaszálnak, úgyhogy arra is Mőcsényig egészen korlátozásokkal érdemes számolni. Ezen kívül a Zomba-Bonyhád összekötőn van még kaszálás útszűkülettel, illetve Kisdorog-Tabod összekötője is útmenti növényzet gondozása alatt áll. Ezen kívül vannak állandó munkálatok, az M6-os autópályán például aszfaltoznak az M6-os M9-es csomópontjától egészen a Kesejűsi lehajtóig, az országhatár felé tartó oldalon van ez, a leálló sávot és egy forgalmi sávot emiatt le is zártak. Ezen kívül még a megyehatárnál van munkálat, híd és átereszjavítás, karbantartás, ez azt jelenti, hogy le van zárva az egyik alagút, így ott is terelés van az országhatár felé tartó oldalon. Más nagyon nincs a környéken, ahogy látom, úgyhogy a városra közelítve már nézem is a zsúfoltságot. Az újvárosi templom előtt igencsak megélénkült a forgalomot, vörös is a térképen. Ezen kívül még a volt skála, áruház előtti kereszteződés, valamint a piasztól egészen a kórház északi sarkáig tartó főút szakasz, ami piroslik. Ugye azt érdemes tudni, hogy már azért vannak lezárások a városban, ezzel kapcsolatban egyébként majd fogok is még hozni információkat, de az elkerülőn például nincsen, úgyhogy ott a forgalom miatt van piros rész, a volántelepi lámpa fogja a sort, illetve az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon is igencsak sokan vannak. Rendőrök jelenlétéről is tudunk, a 65-ösön Zombán vannak kint, illetve Harcon, valamint a 6-os főúton már-már Bonyhádnál ott a lejtőn trafiznak, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalat, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, hozzon meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Most, hogy kiközlekedtük magunkat, irány vissza a dalok mellé, Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig már bekészítve. Elsőként táncolunk is egyet, de ez lesz a The Ketchup Song, maradjon velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Eston Mary Gold énekelt, ez volt a Get Stupid itt az Antriton, ahol a ma kedvenceine meg a tegnap slágerei szólnak egész nap, és most már érkezik hozzánk egy nemrég felkapott fiatal énekesnő, német, énekes német dalszerző, méghozzá Kamrád és az I Believe itt az Antriton.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply, ezt hallotta itt az Antriton 14 óra 34-kor, május 24-én csütörtökön, amikor is meghoztam a legfontosabb információkat az időjárással kapcsolatban. Most éppenséggel azt látom, hogy feltámadt a szél egy pillanatra, de egyébként csodaszép napunk van, 26 fokot írnak a hőmérők, úgyhogy azt hiszem panaszra nem lehet ok. Egyébként felhős az ég, de a folytatásban majd kisüt jobban a nap, kiderül egészen pontosan, úgyhogy a felhők javarészt elmennek majd felülünk. Egyébként az éjszaka 13 fokig hűl majd a levegő, ez azért valamennyire jó hír, és nem lesz olyan hideg, másnap reggel pedig majd ugye holnap reggel 16-18 fokra ébredünk, ami megint csak csúcs szuper, és hasonlóan alakul majd az időjárás a holnapi a maihoz képest. Ezen kívül már kora nyárias ruhát ajánl az időkép, ami azt hiszem, hogy megint csak egy jó dolog, mert most már elfelejthetjük lassan a kamátot, a pulcsit, ideje a itt az ideje a pólónak, illetve a rövid nadrágnak lassan, úgyhogy ez is tök jó. A pollen terhelésre rátérve pedig a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék vannak közepesen jelen a levegőben, ez keserítheti meg az allergiásoknak a mindennapját, a mait is például. Egyébként front nincs a térségünkben, viszont folytatódik a melegedés, úgyhogy ez melegfronti tüneteket okozhat, migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás, ez mind-mind jelentkezhet, sokaknál pedig még a fáradékonyság, vágyadság, dekoncentráltság is előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással van a hangulatunkra, meg a közérzetünkre is, és természetesen fontos kiemelni, hogy ennek ellenére is erősítsük immunrendszerünket, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére oda kell figyelni, ez lehetőleg víz legyen, illetve a szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, vitaminok bevitele is nagyon fontos. Mi pedig akkor ebben a ragyogó napsütésben már ballagunk is tovább a bikinivel például a mennyország felé a folytatásban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
6: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A Bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később újra összeálltak és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most a mennyország felé, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM

0: Elballagott a katona az Ergo énekelt. Itt az Antriton a ma kedvenceine, meg a tegnap slágereik között. Két perc múlva már a 15 óránál járunk, amikor is Joli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit. Ezekből informálódunk, utána pedig jönnek vissza a legnagyobbak. A Spice Girls is jön majd, ez lesz a Stop. Előbb viszont Floride és utolga a Whistle-vel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magán vérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Új fejezet kezdődhet a Sötét Völgyi Gyermektábor életében. Kezdődik a Pünkösdi Fesztivál, folytatódik a melegedés. Jó napot kívánok, Janner Juli vagyok. 2026. május 21-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Család dalkuszok szerezték meg egy dombovári férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is. A férfi a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, amelyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. Először 80 ezer forintot kellett utalnia, később már 4 ezer dollár utalását kérték. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket, és átvették az irányítást az eszközei felett. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél is. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg csalás lehet. Soha ne adják meg idegeneknek a személyes, banki és bankkártya adataikat, valamint az ezekhez tartozó biztonsági és ellenőrző kódokat. Ne telepítsenek idegenek kérésére távoli elérés biztosító programokat eszközeikre. Ha mégis csalás áldozataivá váltak, haladéktalanul jelezzék a pénzintézetüknek és tegyenek feljelentést a rendőrségen. A Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya május 19-én foglalkoztatás felügyeleti szakmai napot tartott Szekszárdon. A nyílt napot dr. Gábor Ferenc a kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően a Nemzeti Adó és Vámhivatal részéről dr. Stefán Rihárt Péter ismertette, milyen bejelentési kötelezettségei vannak a munkáltatónak egy munkavállaló alkalmazása során, illetve milyen adójogi szankciókkal sújtható, amennyiben nem tesz eleget az előírt kötelezettségének. A következő előadóként Bíró Gyula, a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi osztályának szakügyintézője előadásában számos olyan tévhitet oszlatott el, amelyekkel hatósági ellenőri munkája során a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak részéről találkozni szokott a munkaviszonyt érintő szabályokat illetően. A közelgő iskolai nyári szünet adta az aktualitását Fata Moszberger Renáta foglalkoztatás felügyeleti szakügyintéző témájának, aki a diákok, fiatalkorú munkavállalók foglalkoztatásának szabályairól beszélt, majd Csató Csenge, az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadója mutatta be szolgáltatásaik széles palettáját. A nyílt nap személyes konzultációval zárult. A A Tolna vármegyei Balassa János Kórház és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportja minden évben közösen rendezik meg a népszerű fülemülék és rigók éjszakája szekszárdi eseményét, amelyre ebben az évben május 22-én pénteken kerül sor. A részletekről dr. Kisernő kardiológus főorvost szervezőt hallja.
9: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületünknek több évtizedes hagyománya, hogy az úgynevezett jeles napokat megünnepli az ország szerte. Ide tartozik a madarak és a fák napja tavasszal, vagy ősszel a Nemzetközi Madár Megfigyelő Nap, és jó pár éve ebbe a sorozatba kapcsolódott be az úgynevezett fülemülék éjszakája. Ez arról szól, hogy a legszebb hangú énekes madarunknak, a fülemülének a megfigyelése, ami általában esti órákban szokott énekelni, csattogó hangján, a magyar csalogánynak is hívták a madarat. És ez itt Szekszárdon is megfigyelhető, bokrosokban él, sűrű hajnövényzet közepette. A város egyik legnagyobb összefüggő zöld területe a kórházi park, amelyet ugyan az utóbbi években már jelentősen átalakítottak, és bokor tisztásoknak is sajnos áldozatul esett, így a fülemüle az utóbbi években már nem fészkelett be a kórházparkba. De ugyanakkor van sok egyéb madár, főleg rigófélék, az utóbbi időben elszaporodtak az őrös galambok, pintyek és kisebb, nagyobb énekes madara. Így aztán a szekszárdi rendezvénynek a címét is már tavaly óta átalakítottuk fülemülék és rigók éjszakájára, és az idei évben ez e hét pénteken lesz. A kórházi kultúrteremben kezdünk két előadással, az év madaráról, ami az idejében a énekes rigó, és az év hüllőjéről lesz előadás, egy-egy 10 percben, negyed órával, és ezt követően a kórház parkban egy ilyen vezetett sétát tartunk az érdeklődő fiataloknak, idősebbeknek, amelynek során madár megfigyelés lesz, távcsövezés, madárhang hallgatás, és kifeszítünk egy-két madár befogó hálót, és a szerencsénk azzal tudunk fogni énekes madaratokat, meg is gyűrűzzük. Szintén a kórház parkban már évek kezelőtt kihelyeztünk 15 madárodút, amelyet több-kevesebb sikerrel elfoglalnak az énekes madarak, és azokat is ilyenkor leszoktuk ellenőrizni. Pénteki program délután 5 órakor kezdődik, és körülbelül 7 óráig fog tartani. Akit érdekel a természet és a madarak, szívesen látunk minden érdeklődőt.
8: Új fejezet kezdődhet a Sötét Völgyi Gyermektábor életében, tudtuk meg Berlinger Attila szekszárd polgármesterének Facebook oldaláról. Megkezdődött a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Tulajdonában lévő tábor felújításának előkészítése. A tervező már felméri az épületek állapotát, hogy egy átfogó fejlesztési koncepció készülhessen a teljes területre. Ez alapján lehet majd szakaszokra bontani és ütemezni a felújítást. Most első körben 195 millió forint elnyert pályázati támogatást tudnak a táborra költeni, és a további források előteremtése a feladat. A táborban közel 40 éve nem történt átfogó felújítás, miközben az országban egyre népszerűbbek és sikeresebbek a hasonló természeti környezetben működő szálláshelyek és rendezvényközpontok. Sötétvölgy adottságai kiválóak, gyönyörű környezet, nyugalom és rengeteg lehetőség rejlik benne. A cél, hogy a jövőben a tábor újra méltó helyszíne legyen gyermekprogramoknak, közösségi eseményeknek, táboroknak és rendezvényeknek, miközben megőrzik különleges természeti értékeit is. A város azon dolgozik, hogy Sötétvölgy ismét a szekszárdiak büszkesége lehessen. Számos programmal és koncerttel várja az érdeklődőket a hétvégi szekszárdi pünkösdi fesztivál, amelyről Varga Dalmát, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgató helyettesét kérdeztük.
10: Úgy gondolom, hogy ismét színes programmal várjuk az érdeklődőket a szekszárdi pünkösdi fesztiválra. Alapvetően ugye szombat, vasárnap és hétfőn, azaz május 23-24-25-én van a fesztiválnak a törzs napjai, de természetesen már a fesztivál előszobájában is várjuk programokkal az érdeklődőket. Ilyen egy Cserháti Zsuzsa Máté Péterest május 21-én csütörtökön 19 órakor, ami a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre, illetve pénteken, május 22-én már egy esti bulival, a The Platz Outdoor bulival kint a piac téren várjuk a bulizni vágyókat, itt DJ Pajero lesz az est főszereplője, úgyhogy itt meg is lehet kezdeni a jó kis pünkösdi bulikat, és akkor 23-án szombaton indul valójában a fesztivál. Azt el tudom mondani, hogy minden délelőtt gyermekprogramokkal várjuk a Béla Király téri színpadon kedves vendégeinket. Igyekeztünk olyan gyermekzenekarokat meghívni, akik közkedveltek, populárisak, ilyen az Iszkiri zenekar, a Buborék együttes, illetve Kalap Jakab. Sok szeretettel várjuk a családokat minden délelőtt, de természetesen nem csak délelőttönként lesznek gyerekprogramok. Szintén mindegyik nap, tehát szombat, vasárnap, hétfőn népi játszóparkkal várjuk a családokat a Vármegye háza kertjében. Ez minden nap 10-től 18 óráig elérhető lesz. A színpadi programokkal kapcsolatban még minden természetesen helyi zenekarok és nagyon sok fellépő meg fog jelenni a Béla Király téri színpadon, illetve a Vármegye házán majd a Szekszárdi Gitárkvartett is, de az esti nagy fellépőket illetően annyit szeretnék elmondani, hogy szombaton 20 órakor Dániel Fi koncerttel várjuk a kedves közönségünket. Vasárnap TNT és Zanzibar koncert kerül megrendezésre, hétfőn pedig a Vétek együttes koncertjére várjuk majd az érdeklődőket, de természetesen azt javaslom, hogy a www.szekszárdagóra.hu-n a részletes programunkat mindenki tekintse meg, hiszen ott egyesével megtalálható minden program és minden időpont.
8: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg kis eséllyel zivatal. Az ország legnagyobb részén élénk, erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon hajnalban 14, napközben 26 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Julinak nagyon szépen köszönjük a híreket, én Vörös Levente vagyok, és hallgatói infót csatolok ide a hírek mellé. A siófoki elágazóban egy kamion robbant le a körforgalomban, nehézkes kikerülni, óvatosan arrafelem. Közben pedig száguldanak nálunk a legnagyobbak is, Florida és a Whistle már pörög is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Diplo és a Sidewiz közöse az On My Mind pörgött itt az Antriton, ahova a közlekedési infót hoztam, mert nemrég jött a hallgatói telefon, hogy a 6-os főúton a siófoki elágazónál, a körforgalomnál lerobbant egy kamion, ráadásul elég nehézkes kikerülni. A telefont köszönjük, várjuk öntől is a 74-es körzet 444-444-es számon, hogyha úton van és valami szokatlant lát, addig pedig a Unique-kel megyünk tovább mi is az úton.

A virág körül jártunk az a Touch of Glass-szel, ez volt az Around the World, lá-lá-lá-lá-lá. Jó kis dalocska itt az Antriton, a ma kedvenceina meg a tegnap slágereik között, ahova a mozi műsort hoztam, mert hogy ma ilyen félig fordul a mozi, érkezik majd a 17 órási sávba a Tavaszi szél az ébredés, egy dokumentumfilmről beszélünk, 101 perc egyébként, és de még azért megtekinthető 19.30-tól a Mortal Kombat 2, ugye ez a Mortal Kombat videójátékra épülő film sorozatnak a második része, ez egy akció fantasy, harcművészeti fantasy egészen pontosan, megmondom őszintén, nem is hallottam, hogy ilyen létezik, de hát bizony-bizony létezik, és egészen május 22-ig megtekinthető még itt Szexárdon is. Aztán érkezik holnap majd 15 órától a kicsiknek a Bori, a mozi film, ez egy német animációs film, és természetesen az év egyik legjobban várt thrillere az Utazó is bemutatkozik majd május 23-án, egyébként nem sokkal elmaradva a világpremiértől, úgyhogy ez 94 perc, Melissa Leo, Jacob Scipio és Luol Bella a szerepben, főszerepekben egészen pontosan, érdemes tehát tájékozódni szexárlagóra.hu, itt minden információt megtalál a mozival kapcsolatban, és mi pedig már zakatolunk tovább a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, az első emelet billentyűzik nekünk egyet, ez lesz az Angyali Vallomás, nem menjen sehova!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Az 1980-as évek egyik meghatározó együttesével folytatjuk. Emlékszem, amikor én meghallottam először ezt a dalt, teljesen elvarázsolt a hangzásvilág, a szöveg és ez a New Wave szinti pop stílus. Lehet már kitaláltam, ők az első emelet és az angyali vallomás itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Hey mamma, Dario G-dalával zárjuk a 15 óránkat és a munkaidőt is remélhetőleg a szerencsésebbeknek legalábbis biztosan. 2 perc múlva 16 óránál járunk, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit átmentjük majd oda, most érkeznek a hírek, aztán természetesen a közlekedési infokat is hozom, és a ma kedvencei meg a tegnap slágerei is visszatérnek. A The Black Eyed Peas is énekel majd, ez lesz a Pump It. Előbb viszont még állok és Jazz Glyn közöse jön. A Summer's Back-kel indulunk, várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését kérik. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton. Feljelentették a szegedi BYD gyárat környezetkárosítás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korepetítor munkát. A viszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli. Mégsem épül társasház a Balaton-Aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6-szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vučić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban, a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 3 percen múlt 16 óra, legfontosabb közinfokat hoztam az utakról, méghozzá, hogy munkálkodnak, illetve a munkálkodások zajlanak az M6-os autópályán, aszfaltozás egészen pontosan a leálló sávot és a forgalmi sávot egyik forgalmi sávot lezárták az M9-es M6-os csomópont, valamint a Kesejüsi lehajtó között az országhatár felé tartó oldalon. Ezen kívül még délebre is a megye határnál van egy munkálat, híd és átteresz javítás karbantartás van érvényben, itt lezárták az útpályát, ami az országhatár felé halad szintén, úgyhogy ott terelés van. Ezen kívül a 6-os úton érdemes figyelni, ott a 6-os 65-ös út kereszteződésében siófoki elágazónak hívjuk, hogy ezt a körforgalomban egy teherautó robbant le, és ott a nehéz kikerülni a dolgot. Egyébként a rendőr is kint van a helyszínen, legalábbis ezt jelentették. Na de a rendőrökre később visszatérünk, most nézem a zsúfoltságot, mert hogy például az újvárosi templom előtti szakaszon elég nehézkes haladni, illetve a Dajmenics utcától egészen a volt tanítóképző előtti kereszteződésig szintén. Aztán a kórház északi sarkától a kórház déli sarkáig megint csak vörösen látok a térképemen, illetve az újvárosi a fenéket a Csatári torok körforgalmánál is elég sokan vannak, úgyhogy ki és befelé haladni is a városban eléggé nehézkes dolog. Az elkerülőn a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, de különös tekintete haladjon az autóbuszállomás, valamint a vasútállomás közötti szakaszon, mert ilyenkor megszaporodnak arra a gyalogosok is, és azt is vegye figyelembe, hogy a Szent István tér jó nagy szakaszát a Mosinszky-Mór múzeumtól egészen a Garai Sulig nem lehet használni. Ezen kívül tehát akkor rendőrökre is rátérünk, vannak az 56-os főúton Várdomnál, illetve a 6-os úton is, ahogy említettem, a kereszteződésben, a siófoki elágazónál, körforgalomnál, illetve a Szerpentineknél is, ha kicsit tovább haladunk, ez már Baranya megye. A 65-ösön Kétnél vannak kint, illetve a 63-ason is Szedres után János Majornál trafiznak. Ezen kívül még több rendőrt is jelentettek, több autót az 512-es úton, ez Dunaszentgyörgy, valamint az új Tomori Pál híd közötti szakasz, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, meg persze körültekintően, és ha valami szokatlan tapasztal, akkor várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, hozza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Túl a híreken és a közutakon, az utak infóin, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei már dübörögnek is itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Elok és Jazz Glyn hozzám vissza, anyarad, ez a Summer's Back.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit.

Kygo és a legenda Whitney Houston közös a Higher Love pörgött itt az Antriton 16 óra 21-kor, és ne felejtje, ha az utakon van esetleg kakast felé tart, akkor lerobbant egy kamion a siófoki elágazó körforgalmában, nehézkes kikerülni, ha pedig máshova tart, vagy már otthon pihen, esetleg még dolgozik, a legnagyobbakat játszom hozzá a folytatásban is. James Blunt énekel, ez a Stay the Night!

0: Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora, Ritual, lesz volt itt az Antriton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. 16 óra 34 van, én pedig egy jó kis funkciót hoztam önnek, amit valószínűleg az ön bankja is tud, hogyha bankol valahol, és nem csak valószínűleg, hanem biztosan, ez pedig az azonnali fizetési rendszer, vagyis a Quick, ami itt Magyarországon is egyedülálló egy ilyen hazai digitális fizetési megoldás. A legegyszerűbb dolog egyébként, ami csak létezik szerintem a bankolás világában, ugyanis ingyenes, biztonságos és gyors. Az a helyzet, hogy a lakossági vásárlóknak teljesen díjmentes, tehát sem tranzakciós illeték, sem banki kártya, banki díj nincs rajta ezen a bizonyos fizetési megoldáson. A lényege pedig, hogy egy QR-kód beolvasásával, egy mobilhoz érintéssel, egy NFC-n keresztül, vagy akár egy kapott linkre kattintással másodperceken belül átutaljunk pénzösszegeket egymásnak, vagy akár kereskedőknek, számlákat fizetni vele. Úgyhogy nagyon jó kis dolog, azért biztonságos egyébként, mert nem kell megadnunk a kártya adatainkat egy webshopnak sem, ahol ilyen lehetőséget lehet választani, és a fizetés a saját mobilbanki appunkon belül történik, amit természetesen biometrikus azonosítóval, arccal vagy ujjlenyomattal hagyunk jóvá, és olyan gyors kb. Mint a készpénz, csak digitálisan 5 másodpercen belül már látszik is a másik számláján a pénzösszeg. Egyébként nem olyan rég vezették be, 2024 végén indult a dolog, 2025 végére pedig már több mint 5 millió tranzakció futott át magán a rendszeren, és hatalmas összegekről beszélünk, eddig összesen több mint 1600 milliárd forintot mozgattak így meg. Rengeteg elfogadó helye van Magyarországon, 31 ezer helyen lehet egyébként fizetni vele, boltokban, webshopokban, de egyes futároknál is lehet találkozni ilyen Quick logóval, és akkor ott természetesen lehet használni. A népszerűsége az egyetlen negyed év alatt 2025-ben megduplázódott, a magyarok tehát igencsak rákaptak erre a Quick-elésre. Hát igencsak gyors és egyszerű kérelmeket lehet küldeni, elfogadni, és természetesen még mindig ugye a lakosságról beszélünk, tehát ingyen nincsen tranzakciós illeték sem, ahogy az utalásoknál. Érdemes utána nézni akár a Netbankban, akár a mobilbankjában, és engedélyezni, mert van olyan bank, ahol ezt külön kell engedélyezni, mert bizony meg lehet takarítani velem bizonyos pénzösszegeket, úgyhogy elég nagyokat is ráadásul. Nálunk pedig itt az Antriton szólnak tovább a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, ez a Kutakodás az a háttérben. Rácz Gergő énekel mindjárt, ez lesz a Valami.
1: Valami történt akkor köztünk, nem beszélünk, úgy döntöttünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzés részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el ön életrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: Szuper árak, szuper választék a CDA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóink.
2: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekes zeneszerző a Park, a VIP vagy a Full Moon együttesekből is ismerős lehet, de a következő szólódara, hát igencsak új a piacon. 11 évesen kezdett gitározni, 15 évesen pedig megnyerte első versenyét is. Ő Rácz Gergő, és a Valami itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez! Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri. FM 101. Rádió Antri.
9: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Elhagyom a várost, erről énekelt az Edda, itt az Antriton a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között, amiket mi is elhagyunk most egy pillanatra, de nem sok időre, mert csak a hírek jönnek, 17 órához érünk, lassacskán 2 perc múlva ott is vagyunk, aztán utána, hogyha megvagyunk az informálódással, hozom vissza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágerit. A Marina and the Diamonds is itt lesz majd, ez lesz a Hollywood. Óránkat viszont Camila Cabello és a Lion nyitja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Visszaállítják az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát, haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére, 10 Intercity kocsit bérel a MÁV-a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz, miután a háborús veszélyhelyzet megszűnésével az ukrán gabona és más termékek importtilalma is hatályát vesztette. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter közölte, a Tisza kormány nem fogja engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, bizonyos baromfifajta élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek, az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működő képességét. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18 és június 12 között több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi tábor helyére kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban. Teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező. A zánkai és fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 17 óra is elmúlt, már ráfordulunk az utolsó mai kanyarunkra. Én Vörös Levente vagyok, az Antriton pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágereim. Odakint csúnya felhők jönnek, itt viszont csúcs szuperdalok. Camila Cabello indít, ezt tőle alájön.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

A The Cardigans és a Love szólt itt az Antriton 17-18-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Az utóbbiakat képviselte ez, én pedig már hozom is a ma kedvencei közül Ed Sheerant és a Sapphire-t.

0: Siker, pénz, csillogás a KFT-nek állt nekünk 17:33-kor, és ha már a siker meg a csillogás mellett a pénzt is szóba ejtették, akkor muszáj felhívnom valamire a figyelmet, mégpedig az online csalásokra. Nemrég itt Szekszárdon is, illetve Szekszárd környékén tolnán vertek át egy férfit már ismert módokon, úgyhogy érdemes felvértezni magunkat mindenféle csalással szemben. A legfontosabb talán az, hogy megnézzük a kiberpajzs.hu oldalon, mit lehet tenni a csalások ellen. Csalás típusokat lehet egyébként találni, mindenféle telefonos, számítógépes, SMS-es és e-mailes csalás típusokat is, úgyhogy érdemes itt körülnézni, mert bizony-bizony a csalók egyre kreatívabb módszereket találnak ki arra, hogy kivegyenek a zsebünkből pénzt, és természetesen a bankszámlánkról is lehúzzanak minket, úgyhogy érdemes ezekre figyelni, és természetesen továbbra is betartani azokat az alapvető dolgokat, hogy nem adunk meg bankkártyaszámot senkinek hátulján lévő biztonsági kóddal egyetemben, illetve nem kattintunk olyan linkekre, amik esetlegesen csaló SMS-ekből vagy e-mailekből származnak, és akkor nem lesz semmiféle probléma. A Netbankban nem jelentkezünk be, csak a bankunknak a hivatalos oldalán, ezt is meg lehet egyébként találni a kiberpajzs.hu oldalon, minden bankot, telefonszámmal, e-mail címmel, hivatalos honlappal együtt, úgyhogy nem szabad ilyeneknek felülni, mindent természetesen kétségbe kell vonni, ami esetleg olyan, hogy túl jó és túl egyszerűnek tűnhet, mert bizony akkor az nagy valószínűséggel nem igaz. Úgyhogy tájékozódjon kiberpajzs.hu, mi pedig dalolunk és tovább Mark Ronson és Miley Cyrus közösével például, ez lesz majd a Nothing Breaks Like a Heart. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Előbb viszont még a Nickelback énekel nekünk. When we stand together, ezzel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a legnagyobbakhoz, az utolsó közös perceinket is megtudjuk, amihez jön az 1995-ben született Grammy-díjra is jelölt kanadai rock együttes, akik még napjainkban is igencsak aktívak. 2022-ben adták ki ugyanis 10. albumukat, ők a Nickelback és a When We Stand Together.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

0: Samira és az In The Rain, ami zárja az utolsó közös óránkat is itt az Antrőtön. Egyébként odakint is kezdenek gyűlni az esőfelhők, úgyhogy elég szürke az égbolt, hogyha valamerre készül, mindenképpen kapjon magához egy esernyőt. Ezt csak így megjegyzem, mielőtt elhagyom a helyemet, mert hogy lejárt az utolsó közös óránk is, lepörögtek az utolsó percek, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig most már szabadjára vannak engedve. A folytatásban a hírek után jönnek szinte megszakítás nélkül. Holnap reggel még Dáviddal ébredezhet, Vali is csatlakozik hozzá 7 órakor a napi ötöst faggatják, 8-kor pedig majd az önvéleményére is kíváncsiak lesznek a 74-es körzet 444-444-es számon. Velem újra 13 órától rádiózhat, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a továbbiakban is. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, vándorló utcatárlatot indít a Nébi. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonorreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utca tárlatot indít a Nébi a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáronfóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 ezer ember egy éves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilisz, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 ezer gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 ezer szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csak nem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-ig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén idén június közepéig látható. A szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 105.1.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonóm munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megsértette Magyarország a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogát. Elfogtak egy rendőrök lefejezésével fenyegetőző férfit. Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEB tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségű mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Pinteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk: import sajt 1899 forint per kilogram, sertészsír 1 kg 614 forint, tolletejföl 325 g 374 forint, fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint, mirelit hasább burgonya 1 kg 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Magyar-osztrák bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség, az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszt tartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül négyet már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök a zarándok vonat lelkivezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. Az zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők.
1: Rádió Andrit időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. Csak nem 73 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozó egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel, az azt követő héten Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy Európai Uniós csúcs követi. Kezdeményezi a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A gyermekek veszélyeztetettsége továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot, míg Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálták a legkevesebb érintettet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Védelemről közzétett friss jelentéséből. Az elmúlt két év során leginkább a gyermekbántalmazás miatt intézkedések száma emelkedett 68%-kal. Markáns 37%-os növekedés volt tapasztalható a gyermekkorúak vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények terén, illetve az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás okán. A Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete abban bízik, hogy a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, reagálva a kormánynak a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó tervére. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz jut az ágazat, szerint az áfa csökkentés és már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Mission of the Groove.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Narcisz-hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz-hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató, füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Magyar-osztrák bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség, az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszttartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül négyet már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorongol. A hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom,

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit FM 101.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is